0: Ha bárhol a területén természeti katasztrófa pusztít, Európa úgy mutatja ki szolidaritását, hogy gyakorlati támogatást nyújt a károsultaknak. Ebben az epizódunkban a támogatás egyik legfontosabb uniós eszközével, az Európai Unió szolidaritási alapjával foglalkozunk. Megvizsgáljuk, hogyan segíti az újjáépítésben az országoknak azokat a területeit, amelyeket katasztrófa sújtott. Az alapot az Európai Unió 2002-ben hozta létre, a Közép-Európában pusztító nagy áradásokat követően. Az uniós kormányok egyetértettek abban, hogy ha egy országban súlyos természeti katasztrófa pusztít, nincs fontosabb, mint a gyors és megbízható segítség. És itt nem csak a sürgősségi segélyszolgálatokról van szó, hanem az alapvető infrastruktúrák helyreállításához nyújtott pénzügyi segítségről is. Ezért létrehozták az Európai Unió szolidaritási alapját. Nézzük, hogyan is működik ez az alap. Ha egy országot vagy régiót katasztrófa, például árvíz, vihar, földrengés vagy vulkánkitörés sújt, a nemzeti hatóságoknak 12 hét áll rendelkezésükre, hogy segítséget kérjenek az EU-tól. Adatokat kell szolgáltatniuk a katasztrófa mértékéről, a kár teljes becsült összegéről és arról, hogy mely sürgős intézkedésekhez igényelnek támogatást. Az Európai Bizottság ezután elbírálja a kérelmet. Ellenőrzi, hogy a szabályok alapján valóban nyújtható-e támogatás az adott esetben, majd közli a kérvényező országgal, hogy az alap mely helyreállítási intézkedéseket tudja támogatni. Ezt követően a bizottság javaslatot tesz egy támogatási csomagra, amelyet mind az Európai Parlamentnek, mind az uniós tagállamoknak el kell fogadniuk. A jóváhagyást követően a kérelmezett pénzeket már gyorsan folyósítani lehet az alapból, hogy megkezdődhessenek az újjáépítési munkálatok. Az alap működésével kapcsolatban azonban felmerül pár probléma is. Előfordul, hogy a támogatásra egyébként jogosult országoknak hosszú ideig kell várniuk, hogy megkapják a támogatást, ami késlelteti az újjáépítést. Az alap eljárásait sokan túl lassúnak és összetettnek tartják, és a jövőre nézve a kifizetések felgyorsítását sürgetik. Az Európai Parlament kulcs szerepet játszik abban, hogy a szolidaritási alap hosszú távon is méltányos és hatékony tudjon maradni, és mindig képes legyen gyorsan közbelépni, ha egy ország bajba kerül. Társjogalkotóként és az EU költségvetését elfogadó intézményként a parlamentnek az alapból származó minden egyes kifizetést előzetesen jóvá kell hagynia. Szintén a parlamenti képviselők feladata megvizsgálni, hogy az érintettek hogyan költik el a kapott pénzeket. Újra és újra az eljárások egyszerűsítését és gyorsítását szorgalmazzák, és azon dolgoznak, hogy az uniós segítség késedelem nélkül eljusson a károsult közösségekhez. A szolidaritási alap finanszírozása közvetlenül az uniós költségvetésből történik, amelyen belül évente mintegy 1,2 milliárd eurót különítenek el vészhelyzetekre. Ez a felső összeghatár azonban rugalmas. Rendkívül súlyos katasztrófák esetén az EU azt a korábbi évek fel nem használt forrásaiból további pénzösszegekkel egészítheti ki. Sőt, amennyiben a parlament és a tagállamok egyetértenek, az EU magát a költségvetést is kiigazíthatja, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a támogatáshoz. 2002-es létrejötte óta az alap közel 9 milliárd euró összegben nyújtott támogatást 24 uniós tagországnak, az Egyesült Királyságnak és tagjelölt országoknak, például Albániának, Montenegrónak és Szerbiának. De nézzünk meg közelebbről két közelmúltbeli példát. 2021-ben Németország komoly áradásokkal küzdött. Ez volt az ország történetének egyik legsúlyosabb természeti katasztrófája, melynek során csaknem 200 ember életét vesztette, és több milliárd eurós kár keletkezett. Az Európai Unió 600 millió eurót bocsátott rendelkezésre az alapból az újjáépítési munkálatok támogatására. 2025-ben a parlament több mint 1 milliárd euró összegű támogatást hagyott jóvá a szolidaritási alapból Spanyolország és Franciaország megsegítésére. Erre azért volt szükség, mert a spanyolországi Valencia régióban 2024. októberében súlyos áradások voltak, nem sokkal ezután pedig két francia tengeren túli területen, Mayotte és Réunion szigetén csapott le nagy erejű ciklon. Az alapból származó forrásokat a helyiek a károsodott területek megtisztítására, az utak, a villamos energiahálózatok és a vízműrendszerek helyreállítására, valamint az alapvető szolgáltatások, például az egészségügyi és oktatási létesítmények működőképessé tételére fordíthatták. A koronavírus járvány kitörésével 2020 áprilisától kibővült az alap hatóköre, hogy forrásait jelentős népegészségügyi szükséghelyzetekben is igénybe lehessen venni. Így most már támogatás kérhető többek között egészségügyi válságok esetében a lakosság megsegítésére, valamint a fertőző betegségek terjedésének megfékezését szolgáló intézkedésekre. Ezek a példák jól mutatják, hogy hogyan működik a szolidaritás a gyakorlatban. Az európai országok közösen segítik egymást a katasztrófák utáni újjáépítésben és helyreállításban, hogy tovább tudjunk lépni, mégpedig együtt. Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
1: Si eres un joven creador, intérprete, cineasta o escritor, este podcast es para ti. ¿Quieres saber cómo puede ayudarte la Unión Europea a dar vida a tu idea artística? Entonces, explora Europa Creativa, el programa de la Unión Europea dedicado a fomentar la creatividad. Con un presupuesto de casi 2.500 millones de euros, el objetivo de Europa Creativa es proteger, desarrollar y fomentar la diversidad cultural y el patrimonio europeos. El programa contribuye a la recuperación de los sectores cultural y creativo tras la crisis de la COVID-19, especialmente del sector audiovisual. Impulsa sus esfuerzos por ser más inclusivos, digitales y sostenibles con el medio ambiente. Ya pintes en París, compongas en Kaunas o idees coreografías en Copenhague, Europa Creativa es el programa para ti. ¿En qué consiste? Europa Creativa consta de tres capítulos principales: media, cultura e intersectorial. Veámoslos uno por uno. En primer lugar, hablamos del capítulo media. Apoya a la industria cinematográfica y la industria audiovisual de Europa en todas sus etapas. En años anteriores, por ejemplo, otorgó financiación para el desarrollo de capacidades y formó a profesionales del sector audiovisual con el taller abierto de creación cinematográfica Film Spring, que se celebró en Cracovia. El capítulo media también apoyó festivales de cine, como el Festival Internacional de Cine Indie Lisboa y el Festival Internacional de Cine Documental Cinedoc Tiflis. Este capítulo promueve proyectos con dimensión europea para fomentar la cooperación internacional, la movilidad y la expansión hacia mercados de otros países. Además, el programa hace hincapié en el uso de nuevas tecnologías e iniciativas destinadas a aumentar la sostenibilidad de las industrias audiovisuales europeas con el medio ambiente. Si estudias cine, desarrollas juegos o redactas guiones, media puede contribuir a que tus historias lleguen a un público más amplio y a más lugares. El capítulo media se divide además en cuatro ámbitos de financiación: contenido, empresas, público y apoyo político. El ámbito del contenido se centra en acciones que impulsan la cooperación transfronteriza entre productores y desarrolladores de contenidos. También estimula la innovación en contenido, modelos de negocio y tecnología. Apoya las coproducciones y el desarrollo de diversos proyectos, entre los que se cuentan televisión y contenido en línea, videojuegos y experiencias inmersivas. El ámbito de las empresas promueve la innovación empresarial, el talento y el potencial de crecimiento en todo el sector audiovisual europeo. Incluye iniciativas que buscan impulsar el aprendizaje y el conocimiento compartido para que la industria trascienda las fronteras nacionales. Cada año se forman más de 2.400 profesionales mediante actividades centradas en promover las mentorías y las competencias digitales y sostenibles. Además, el capítulo Media respalda anualmente la distribución internacional de más de 300 producciones audiovisuales. El ámbito del público se centra en formas innovadoras de conectar con diversas audiencias, especialmente las más jóvenes. La crisis de la COVID-19 provocó una clara transición de los cines a las plataformas digitales. Este ámbito ayuda al sector audiovisual a aprovechar las oportunidades que ofrece la transición digital. Busca atraer a más público, tanto en espacios culturales como en diferentes plataformas, y adaptarse a sus hábitos de consumo. Además, incluye iniciativas como la educación cinematográfica, la subtitulación de contenido cultural y la red European Cinemas. Por último, el ámbito del apoyo político garantiza la existencia de un enfoque político común en todos los países de la Unión. Se consigue a través del diálogo normativo, el análisis del entorno audiovisual y la evolución del mercado, así como las consultas con las partes interesadas y las actividades de difusión.

0: Den 1. maj 2004 var et historisk vendepunkt for 10 lande i hjertet af Europa. De blev nemlig en del af EU-familien. Det var en tid med festlighed, sammenhold og ubegrænsede muligheder. Lad os kigge nærmere på denne store og vigtige begivenhed. EU har oplevet flere udvidelser gennem tiden og set nye medlemslande komme til. Den største udvidelse fandt dog sted i 2004, hvor 10 nye lande blev budt velkommen. De nye lande var Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. Efter denne store udvidelse bestod EU af 25 medlemslande, men visionen for fremtiden var dengang, at EU skulle op på at have 30 medlemslande. Hvorfor var denne udvidelse så vigtig? Først og fremmest var det den største enkeltstående udvidelse af EU. Tre af de nye medlemmer, nemlig Estland, Letland og Litauen, var tidligere sovjetrepublikker. Fire andre var tidlige satellitstater i Sovjetunionen. Det drejede sig om Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. Fra det tidligere Jugoslavien tiltrådte Slovenien, og så var der to middelhavsøer blandt de nye medlemmer, nemlig Cypern og Malta. I alt var der 10 lande, som nu kunne begynde deres rejse mod større samarbejde, velstand og solidaritet. Udvidelsen betød selvfølgelig, at der nu var mange flere EU-lande, men det var ikke det hele. Den signalerede et skift i det geopolitiske landskab, som skulle forme Europa langt ud i fremtiden, og så førte den til, at EU's grænser blev udvidet mod øst, og at EU blev en endnu mere stabiliserende kraft i Europa. Hvorfor ville disse lande gerne være med i EU? For mange af dem var det en chance for at gå all in på demokrati, frihed og muligheder, som var det EU symboliserede. Udvidelsen kom på bagkant af de kommunistiske regimers fald i Central- og Østeuropa. Landene i dette område kunne nu frit overgå til demokrati og opbygge markedsøkonomier. Den historiske udvidelse fra 15 til 25 medlemslande var kulminationen på en lang tiltrædelsesproces, der førte til genforeningen af et Europa, som gennem et halvt århundrede havde været delt på grund af jerntæppet og den kolde krig. Udvidelsen i 2004 havde også betydelige konsekvenser for sprogene i EU. Man fristes endda til at sige, at de udgjorde en hidtil uset udfordring. Antallet af officielle EU-sprog steg nemlig fra 11 til 20. De 9 nye sprog var estisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk, slovensk, tjekkisk og ungarsk. Der blev oprettet 9 nye oversættelsesafdelinger i Europaparlamentets oversættelsestjeneste, så alt parlamentets materiale kunne blive gjort tilgængeligt på de nye EU-sprog. I årene op til udvidelsen, hvor tiltrædelsesforhandlingerne stadig var i gang, begyndte mange af de sprogfolk, der allerede var i parlamentet, at forberede sig ved at lære de nye sprog. EU's mange officielle sprog er et vidnesbyrd om, at det er en institution, som tager inklusion og mangfoldighed alvorligt. De enkelte sprog er ikke bare et kommunikationsmiddel. De giver et indblik i et lands historie, kultur og identitet. Gennem oversættelse og tolkning sikrer EU, at alle stemmer bliver hørt. Efter den store udvidelse i 2004, som var EU's femte af slagsen, kom Bulgarien og Rumænien til i 2007, og det seneste skud på EU-stammen er Kroatien, som blev medlem i 2013. Der er nu gået 20 år siden den store udvidelse af EU med 10 nye lande, men det er stadig en begivenhed, som kan mærkes i hele Europa. EU har markeret sig som en garant for håb, fremskridt og samarbejde i en verden i konstant forandring. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
1: Jeg kunne lige skrive trådt, at lade sig ud af en fejlmænd og håbe. Og andet man første tak har, er slet ikke råd, vi har det hos fejlmænd. Og jeg skal passe en politøjle tak til riget. Jeg kunne lige så godt kalde gennemtiden af virer. Kei hied, agus conas a hautariad. Mar as eulig dan uachtarán, siad na tauchain an chéadwad a sgá a lua a góhéags na las uachtarán. Vach tailtan na tauchain orpach a gachcuig bliana, ach taun an fáilament a uachtarán agus las uachtarán gachávlian galé. Tautan an las uachtarán dan chéadlad an terma pálamentach i mi uiltaréis na tauchain orpach. Bien an dara tauchain aon a mianar gachávlian galéni as DNI, lasli tríden derma rachtach. Is féidir tauchain de las uachtarán nua rachtáil chuma má agandin des an las uachtarán a fast nua post. Táilíonn sé sin curagás nuair a ghlachan las uachtarán atá an ifig post polituil difruil ina hir féin nua ina tír féin nua chuisna ile. Háirle sé sin a mianar fehe fe trí nuair a taug Mark Engel feisire o Luxembourg mar las uachtarán. Tóga in anna d'éva cailí ón réig a díbrí agas an barlament mai eol ar scanal a bhain le sgúra aragad agus camiléirecht. Is féad le ceandas na grúpi polituilis a barlament. Nú grúpa atá dena van díoch da in vehu cuidas na fesherí, nú sesher as trochadíof, ír a hóri da fostan an a las óchtu an a anam nú. Chon ga dauferiad tas di an traumlach glanó ír a hóri, rud a chílian ga gaxiad níos món a lan a vóta í galéir a chatir tre valoid rún da dail. Fógríta tawasus le cahradeg ír a hóri a an traumlach glan sa chéad valoid. Má bhí an líana na níorthóirí ar éireagló níos ísle ná líana na suíocháin atá le líana, bheitachtáil de bhóta eile fés na cineolacha chéanna chun na suíocháin atá fágtha líana. Más gá an tríú bhóta tata na hiarthóirí trí thromlach sin plí, rud a chiúlaíonn go raibh níta na daoine aon an líana smó bhótaí a chatir. Sa chás neamh chutíonta go mbíonn comhannas bhóta ann, tata an tíarthóirí sinne. Anois agus sin ar an eolas fé cé a thoann na lasúchtaráin agus fé chunas a thota riad. Cath mé súil níos géire ar a gúir mí agus an nólga sí. Rhaid an óchtarán Phailament na Hárpa cúir mí ar le ar an gcathair déag le óchtarán. Na príomh chúilga sí atá orthu ná cúna bhórta an óchtarán, anna díochta dhéana bhéir nó orthaí, agus teachta na ionad nó a thonad de réir mar a scá. Is féad leo cahiúlacht dhéana bhéir thíana amlánacha na Phailament a chur a gás, rud a chiúlaíonn gur féad leo síoná oscailt a dhúna nó a chur fionraí. Ag na síana san, cumadann siad smachta a chuirsaí, tugann siad cead caintadas na fesherí, cuirinn siad clausúr a díosbóireachtaí, cuirinn siad ceistna chun bhóta, agus fógraíonn siad torthaí na bhóta. Féadfaidh na lasúchtaráin an díochtaí dhéanamh cheann na Parlament a chumá, sa chadmhavid an áisiúnta, ag seamanais agus a chuirsaí riarachain dlí agus airgdais. Go minic cílíonn sé sin cuairtathuairte thiarthe nachhfuil insinéantas agus buil le hondathe ó Institúir d'Eile. Éir deire, síon na lasúchtaráin ar Bureau of Parliament na Hárpa. Leagann an bureau síos rialacha chun feidhmiú cuí na Parliamenta chin tú. Ala bhíonn an bureau dreacht faisead na Parliamenta chomá, agus den sé cintí fé chuirsaí riarachain fóirne agus agraíochtúla. Agus cóiltí den bureau ar rán uacha, den na fesherí iarracht a chin tú gúil na lasúchtaráin agus na céastóirí a den a bhandíocht in na grúpi polituile galéir sa Parliament. Sa fad chéileach a mar súil ar an rólí háachtacha taag na lasúchtaráin na Parliament na Hárpa. Chun tuile dáileach fés na róil na táchtacha eile sa Parliament, a bhfuil an tuchtarán an bureaugus na céasdóirí, ééis leis na haagáin eile den trappod chéaltíá, bachan an bhéirlagur a bhaint, a phléon na hábhar honracha san. Si Parliament na Hárpa a chur an pod chéileach de láthair. Is féad leat éisteacht le tuile podcaltaí ar Europarl Radio. Radio Gréasáin, Phailament na Hárpa.
2: A Mercosur, azaz a latin-amerikai országok közös piaca, az Európai Unió egyik legfőbb kereskedelmi partnere. Az EU jó ideje próbálja megkönnyíteni a velük való kereskedést, ám vannak még nyitott kérdések.
3: Ön a Lépjünk szintet a minőségi jogalkotásért című műsorunkat hallgatja. Ebben az adásunkban arról lesz szó, hogy mit jelentene az Európai Unió számára, ha szabadkereskedelmi megállapodást kötne egyik legnagyobb kereskedelmi partnerével, a Mercosurral.
2: Kezdjük rögtön azzal, hogy milyen tömörülésről van is szó, és mit jelent maga az elnevezés. A Mercosur a spanyol Mercado Común del Sur rövidítése, amely magyarul annyit tesz, hogy déli közös piac. Azt mondhatnánk, hogy a Mercosur sok tekintetben az európai közös piac, azaz a belső piac dél-amerikai megfelelője.
3: Ugyanúgy tagországok szövetsége. Eredetileg Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay hozta létre 1991. márciusában. 2012. júliusában Venezuela is csatlakozott, ám tagságát politikai okokból 2016. decemberében felfüggesztették. Bolívia 2024. júliusától tagja a szövetségnek.
2: A Mercosur tagországai politikai és gazdasági egységet alkotnak. Így világszerte könnyebben tudnak más országokkal kereskedni, illetve kulturálisan, politikailag és gazdaságilag szorosabbra tudják egymással fűzni a kapcsolatot. A Mercosur tagországaiban élők szabadon tanulhatnak, dolgozhatnak és utazhatnak egymás országaiban.
3: Most pedig nézzük meg közelebbről a Mercosur és az Európai Unió viszonyát. A két szövetség egymás fontos kereskedelmi és beruházási partnere. Az Európai Unió 2023-ban mintegy 56 milliárd euró összértékben exportált árukat a Mercosur országaiba, köztük gépi berendezéseket, készülékeket, vegyi anyagokat, gyógyszereket, valamint közlekedési és szállítóeszközöket. Szolgáltatásokat is nyújtottunk, többek között a távközlés, a tengeri szállítás, valamint a postai és futárszolgálati tevékenységek terén. Ezek értéke 2022-ben elérte a 28 milliárd eurót. Több mint 30 ezer európai kis- és középvállalkozás exportál a Mercosur országokba. Az EU a Mercosur legnagyobb külföldi befektetője. 2021-ig összesen 340 milliárd eurót investált a régióban. Természetesen a Mercosur is exportál árukat az Európai Unióba, például ásványi anyagokat, élelmiszereket, italokat, dohányt és növényi termékeket. Áruexportjuk volumenét tekintve csak Kína előz meg bennünket.
2: A transatlanti gazdasági együttműködés megkönnyítése érdekében az Európai Unió szinte az összes latin-amerikai országgal kötött már kétoldalú kereskedelmi megállapodást. A Mercosur régóta az egyetlen olyan fő partnere a régióban, amellyel még nem jött létre ilyen egyezmény. Pedig egy szabadkereskedelmi megállapodással a termékek széles köre mentesülne a vámoktól, és a vámügyintézéssel járó papírmunka is kevesebb lenne. Ezáltal olcsóbban és egyszerűbben lehetne kereskedni a Mercosurral. A felek már 1991-ben elkezdtek erről tárgyalni, és 2019-ben elvben le is zárultak az egyeztetések. A megállapodást azonban az unión belül sokan ellenezték, ezért a mai napig nem lépett hatályba. Környezetvédelmi aggályok fogalmazódtak meg a Mercosur tagországaival szemben, ezért 2023-ban újraindultak a tárgyalások. Az EU azt szabta az egyezmény megkötésének egyik feltételéül, hogy a Mercosur kötelezze el magát a párizsi megállapodásban foglalt követelmények teljesítése és az erdőirtás felszámolása mellett. Az Európai Unió és a Mercosur négy alapító állama között 2024. decemberében zárultak le a tárgyalások. Az Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay elnökével folytatott megbeszéléseket követően az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen így nyilatkozott.
4: This agreement is not just an economic opportunity.
5: Ez a megállapodás nem csak gazdaságilag teremt lehetőségeket, politikai szükségszerűség is egyben. Hasonlóképpen gondolkodunk. Közösek a gyökereink. Történelmünk és kultúránk is egybefonódik. Mindannyian azt valljuk, hogy a haladásnak és a jólétnek a nyitottság és az együttműködés a valódi motorja. Tudom, hogy manapság elég erős az ellenszél. Többen inkább az elkülönülésben és a széttagoltságban hisznek. Ez a megállapodás egyértelmű üzenet számukra. Partnerként együtt állunk helyt a globális szintéren.
4: On a global stage as partners.
3: Amint azt az Európai Bizottság elnöke is elismerte, nem mindenki örül az EU-Mercosur partnerségnek. Az uniós gazdák közül például elég sokan ellenzik. A termelők és a forgalmazók attól tartanak, hogy árban nem tudják majd felvenni a versenyt a Mercosur országokkal. Belgiumban, Franciaországban és Németországban 2024-ben óriási tüntetések is voltak emiatt. A gazdák több napon át órákra eltorlaszolták a főbutcákat.
2: Az erdőirtás és az Amazonas vidékének pusztítása felett érzett aggodalom szintén beárnyékolja a megállapodást. Egyesek szerint a kereskedelem élénkülése csak növelné a környezeti terheket. Mások a Mercosur országok élelmiszerbiztonsági normáit nem tartják kielégítőnek.
3: Az Európai Bizottság szerint azonban megalapozatlanok ezek az aggályok. Annál is inkább, mivel a környezetvédelme ma már része az EU és a Mercosur közötti kereskedelmi megállapodásnak. ami pedig az élelmiszerbiztonsági és állatjóléti normákat, valamint a munkavállalói jogok védelmét illeti, a megállapodással ezen a téren is biztosított lenne az együttműködés. A Mercosur országok vitatott mezőgazdasági termékeire, például a baromfi és marhahúsra, valamint a cukorra kvóták és korlátozások lépnének érvénybe. Így ezeket nem lehetne nagy mennyiségben behozni Európába. Az importált élelmiszeripari termékek ellenőrzése szintén tervbe van véve, hogy azok mindenben megfeleljenek az uniós szabályoknak.
2: Az Európai Bizottság álláspontja elég egyöntetű. Ugyanez nem mondható el az Európai Parlamentről, hiszen itt gyakran homlokegyenest eltérő érdekek ütköznek. A képviselők egy része szívesen lépne szintet a partnerségben, mások viszont erősen ellenzik a megállapodást. Ők azoknak a gazdáknak az oldalán állnak, akik a tisztességtelen verseny miatt aggódnak. A parlamenti tárgyalóküldöttséget vezető Gabriel Mató másban látja a probléma lényegét.
6: Negarnos a ratificar este acuerdo?
7: Azzal nem oldjuk meg a mezőgazdasági ágazat problémáit, hogy nem ratifikáljuk ezt a megállapodást. Ennek inkább az az üzenete, hogy Európa nem kíván az élre állni, hanem hagyja, hogy mások profitáljanak a lehetőségekből.
6: Aprovechen nuestras oportunidades. Muchas gracias.
3: Az EU-Mercosur megállapodás csak akkor léphet életbe, ha azt mind az Európai Parlament, mind az uniós tagállamokat képviselő tanács jóvá hagyja. Az még a jövő kérdése, hogy sikerül-e az Európai Uniónak és a Mercosurnak új fejezetet nyitnia a kétoldalú kapcsolatokban, és megbirkózni azokkal a kihívásokkal, amelyekkel oly régóta küzdenek. Egy dolog azonban biztos, ez a megállapodás érzékeny téma, a döntés pedig nagy körültekintést igényel. Senki nem tudhatja biztosan, hogy mikor sikerül minden kétséget eloszlatni, és a partnerség minden aspektusáról megállapodni.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
8: Laiks balsot! Šogad no 6. līdz 9. jūnijam miljoniem Savienības iedzīvotāju piedalīsies Eiropas vēlēšanās, lai palīdzētu veidot Eiropas Savienības nākotni. Eiropas parlaments ir vienīgā pilsoņu tieši vēlētā Savienības iestāde, un Eiropas vēlēšanas ir viens no pasaulē lielākajiem demokrātiskajiem notikumiem. Šajā raidierakstu sērijā runāsim sīkāk par visu, kas jāzina par gaidāmajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Šoreiz runāsim par visai svarīgu jautājumu. Kā dezinformācijas džungļos atrast uzticamus informācijas avotus un kā atpazīt Eiropas Savienības iestāžu oficiālo informāciju. Tuvojoties Eiropas vēlēšanām, ir īpaši svarīgi būt labi informētam par kandidātiem, politiku un būtiskākajiem jautājumiem. Bet jāņem vērā, ka internetā ir daudz maldinošas informācijas, kas apgrūtina faktu nošķiršanu no izdomājumiem. Sāksim ar veidiem, kā efektīvāk orientēties plašajā informācijas telpā. Bet pirms tam ir jāsaprot, kāpēc ir svarīgi atrast uzticamus avotus. Maldinoša informācija var ietekmēt mūsu uzskatus un lēmumus, jo īpaši, kad ir runa par balsošanu. Eiropas Savienība nav vienkāršs veidojums, un lai saprastu, kā tā darbojas, vajadzīga precīza informācija. Parasti, kad meklējam informāciju internetā, sākam ar atslēgvārdu ierakstīšanu meklētājā. Tā nav slikta pieeja, bet jāatceras, ka pirmie meklēšanas rezultāti nevienmēr ir visuzticamākie. Nereti saraksta augšgalā ir visvairāk apmeklētās lapas vai vienkārši reklāma. Viens no labākajiem veidiem, kā atrast uzticamus avotus, ir doties uz Eiropas Savienības iestāžu oficiālajām tīmekļa vietnēm. Tajās ir sniegta precīza jaunākā informācija par politiskajām nostādnēm, likumiem un Savienības iestāžu darbību. Eiropas Savienības galvenā oficiālā tīmekļa vietne ir europa.eu, kur informāciju sniedz pati Savienība. Lai atpazītu Savienības oficiālās tīmekļa vietnes, pirmkārt jāpārbauda domēna nosaukums. Un Eiropas Savienības gadījumā tas ir europa.eu. Oficiālās vietnes vienmēr ir pieejamas visās oficiālajās savienības valodās, un to apakšā ir norādītas citas savienības iestādes vai saziņas kanāli. Savienības lapās publicētie fakti un skaitļi vienmēr tiek pārbaudīti un salīdzināti ar zinātniskiem avotiem vai statistiku. Vēl informāciju var meklēt oficiālos Eiropas Savienības iestāžu sociālo mediju kontos. Šajos kontos bieži tiek publicēta uzticama jaunākā informācija un skaidrojumi par svarīgiem jautājumiem. Oficiālo kontu autentiskumu apliecina zils čeksīts pie to nosaukuma. Vēl informāciju var meklēt politisko partiju un kandidātu oficiālajās tīmekļu vietnēs. Tajās bieži atrodamas partiju programmas un detalizēti priekšlikumi, kas varētu palīdzēt veikt salīdzinājumu. Tāpat ir svarīgi informāciju pārbaudīt vairākos avotos. Ja kādas ziņas šķiet satraucošas vai pretrunīgas, tās būtu jāpārbauda uzticamā ziņu aģentūrā vai faktu pārbaudes vietnē. Visbeidzot jāuzmanās no informācijas, kas atrodama sociālajos medijos. Šādas platformas var būt ļoti noderīgas, lai sazinātos ar draugiem un paziņām, bet tajās var izveidoties arī labvēlīga augsne maldinošas informācijas izplatīšanai. Pirms dalīties ar informāciju internetā vai uzskatīt to par patiesu, vienmēr pārbaudi tā avotu un autoru. Tātad laikā pirms Eiropas vēlēšanām ir svarīgi atrast uzticamus informācijas avotus, lai pieņemtu pārdomātus lēmumus. Izmanto oficiālās vietnes, pārbaudi informāciju vairākos avotos un kritiski izvērtē internetā atrodamo informāciju. Šādi vienkārši ieradumi palīdzēs labāk orientēties dezinformācijas džungļos un izdarīt pamatotus secinājumus. Tavs balsojums noteiks, kuri deputāti tevi pārstāvēs Eiropas parlamentā, strādājot pie jauniem tiesību aktiem. Tava balss ietekmēs arī Eiropas komisijas sastāva izraudzīšanos. Šie lēmumi ietekmēs gan tavu, gan citu cilvēku ikdienu visā savienībā. Demokrātija ir vērtība, ko nedrīkst uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir kolektīvs sasniegums, par ko jāuzņemas kolektīva atbildība. Tāpēc roka ir jāpieliek ikvienam no mums. Vairāk raidierakstu vari klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europal Radio.

0: A comunidade internacional reagiu de forma lenta às atrocidades na Bósnia. Contudo, os acontecimentos de Srebrenica chocaram o mundo e evidenciaram as lacunas da missão de manutenção da paz das Nações Unidas. Em resposta, a NATO lançou ataques aéreos contra as posições sérvias-bósnias, o que acabou por resultar nos acordos de paz de Dayton, em dezembro de 1995, levando ao cessar-fogo da Guerra da Bósnia. O Tribunal Penal Internacional para a Ex-Jugoslávia, TPIJ, foi criado para julgar crimes de guerra cometidos durante os conflitos nos Balcãs, nas antigas repúblicas da Jugoslávia. Em 2001, o TPIJ decidiu que o massacre de Srebrenica constituía genocídio e várias figuras fundamentais, incluindo Ratko Mladic e Radovan Karadžić, foram condenadas pelas suas ações nas atrocidades. Em 2009, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que condena o genocídio de Srebrenica. Homenageou as vítimas e manifestou a sua solidariedade para com as suas famílias, muitas das quais ainda não conhecem o destino dos seus familiares. A resolução apelou a que o dia 11 de julho fosse reconhecido em toda a UE como um dia de recordação do genocídio de Srebrenica e salientou a importância de reconhecer esta atrocidade para avançar rumo à justiça e à reconciliação. Em 2015, o Parlamento Europeu reforçou a condenação do genocídio com outra resolução que assinala o 20º aniversário do massacre de Srebrenica. Esta resolução salientou a necessidade de os representantes políticos na Bósnia-Herzegovina reconhecerem o passado a fim de trabalharem no sentido de um futuro melhor. Sublinhou a importância do trabalho realizado pelo TPIJ e a necessidade de acelerar os julgamentos por crimes de guerra. Em julho de 2015, durante a sessão plenária em Estrasburgo, o Comissário de Economia e Sociedade Digitais, Günther Oettinger, declarou:
1: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir, es damals versäumten, alles zu tun, die Opfer zu schützen."
0: Temos também de reconhecer que a Europa e o mundo, incluindo nós, não fizeram tudo o que estava ao seu alcance para proteger as vítimas. O genocídio de Srebrenica deixou feridas e vestígios não só nos Balcãs, mas em toda a Europa. Deixou marcas profundas na Bósnia-Herzegovina e continua a impor-nos a obrigação moral de não esquecer. O Parlamento solicita igualmente o desenvolvimento de programas educativos e culturais para promover a compreensão dessas atrocidades e manifesta o seu apoio a organizações da sociedade civil, como a Associação de Mães dos Enclaves de Srebrenica e JEPA. Estas organizações desempenharam um papel crucial na sensibilização e na promoção da reconciliação. As resoluções adotadas sublinham o empenho da UE na prevenção desses crimes e na promoção de uma paz e estabilidade duradouras na região. Em reconhecimento da enorme tragédia de Srebrenica, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou, em 2024, uma resolução que tornou o dia 11 de julho o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Genocídio de Srebrenica. Este dia é dedicado à homenagem da memória das vítimas e à reafirmação do empenho da comunidade internacional na prevenção de tais atrocidades no futuro. O genocídio de Srebrenica é verdadeiramente um dos capítulos mais sombrios da história recente. Os acontecimentos ocorridos em julho de 1995 realçam o impacto devastador dos conflitos étnicos e a necessidade crítica de uma intervenção internacional eficaz. A comemoração anual do dia 11 de julho não é apenas um tributo às vítimas, mas também um apelo para que o mundo se mantenha vigilante contra as atrocidades do genocídio e da limpeza étnica. É uma recordação solene de que a comunidade internacional deve defender os princípios dos direitos humanos e da justiça para impedir que a história se repita. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
2: European Council. Council of the European Union. Council of Europe. Sorry, could you repeat that? It's confusing, isn't it? All three have almost the same name. So what do they all do and how can we tell them apart? Let's have a closer look at each of them.
3: Let's start with the European Council. It's composed of the heads of state or government of the EU's 27 member states, such as the Federal Chancellor of Germany, the President of France, and the Prime Minister of Italy, to name but a few. Each member state has an equal say here. The European Council also has its own president, who's elected for 2.5 years. Their term can be renewed once. Since 2024, António Costa, former Prime Minister of Portugal, has been President of the European Council. And last but not least, the President of the European Commission is also a member of the European Council. The European Council meets at least four times a year to set the EU's overall political direction and priorities. It doesn't negotiate or adopt EU laws. It points out issues of concern for the EU and outlines what actions to take. The European Council manages unexpected events and crises. Recent examples include the war in Ukraine, the COVID-19 pandemic, Brexit, and the financial crisis. It also appoints candidates to a number of high-level EU roles, such as the President of the European Central Bank, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, and the President of the European Commission. Now, how can we remember the name and role of the European Council without confusing it with one of the other two councils? Think of the following mnemonic: European leaders lead the way in the European Council.
2: The European Council shares the Europa building in Brussels with the Council of the European Union. The Council of the European Union is where the daily lawmaking work takes place. This council is also known as the Council of Ministers. It is composed of the national government ministers from each EU country. This means that the ministers responsible for a certain policy area come together in the Council of the European Union to shape EU laws. For example, economy and finance ministers meet to discuss financial affairs, and ministers for justice deal with judicial issues. Their meetings are chaired by the minister of the member state that holds the rotating council presidency at that particular time. Every 6 months, another member state takes over the presidency. The Council of the European Union negotiates and adopts EU laws together with the European Parliament. It also adopts the EU budget with Parliament. Now, how can we remember what this council is called? Well, it's the only one that has European Union in its name, and the only one which has a second name, the Council of Ministers. And this reflects its composition, as it is made up of ministers from each EU member state.
3: Now let's have a look at the Council of Europe. The Council of Europe is a separate organisation and not an EU institution. It has 46 member states, so considerably more than the EU. All 27 members of the EU are also members of the Council of Europe. Its non-EU members include the UK, Turkey, Liechtenstein and Switzerland, to name but a few. The Council of Europe was founded in 1949 and is the oldest intergovernmental organisation in Europe. Its headquarters are located in Strasbourg, France, where the European Parliament has its official seat. Parliament used to hold its plenary sittings in the Council of Europe's main building, the Palais de l'Europe, French for Palace of Europe. Later, Parliament moved to its own premises, which are connected to the Palais by a footbridge. The Council of Europe is an organisation that protects human rights, democracy and the rule of law. It has its own court, the European Court of Human Rights. This is where applicants can lodge a complaint against the state if they feel their rights and freedoms have been violated. This is only possible after they've taken their case up to the highest court of that state. As the parent institution of the European Court of Human Rights, the Council of Europe works to prevent human rights violations from happening in the first place. It does so by developing conventions. Conventions are international legally binding treaties. The Council of Europe's first convention was the European Convention on Human Rights, which is the cornerstone of its activities. It's been signed by all its members and outlines people's rights and freedoms that need to be protected. The Council of Europe monitors the situation in its member states and gives recommendations on how to address shortcomings in various fields. Some of the areas the Council of Europe deals with are violence, corruption, racism, human trafficking, terrorism, freedom of speech, and free elections. So how can we differentiate this council, which is not part of the EU, from the other two councils? Think about Europe in geographical terms as a continent. This council has more member states in Europe than the EU does, and it's the only one that includes the name of the continent in its title.
2: Now let's sum up what we've just heard about these three councils. They all have distinct functions, namely leading the way forward, lawmaking, and protecting human rights and democracy. And only two of them are part of the EU, the European Council and the Council of the European Union. The Council of Europe is a separate organisation but it shares the same fundamental values as the EU. Both the EU and the Council of Europe look after the well-being of people in Europe and have historically close links to each other. The Council of Europe did not only share its debating chamber with the EU, it also uses the same anthem and flag as symbols of unity. The two organisations have many common goals, such as peace and equality in Europe and beyond.
3: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europol Radio.
4: I EU-lovgivning betragtes affald som et hvert stof eller enhver genstand, som nogen smider ud, har til hensigt at smide ud eller er forpligtet til at smide ud. Når man smider ting ud, fører det til et enormt tab af ressourcer, tid, plads og energi. Desuden kan håndtering og bortskaffelse af affald have alvorlige konsekvenser for miljøet. Lossepladser fylder for eksempel rigtig meget og kan forårsage luft, vand og jordforurening, og forbrænding kan forurene luften.
5: Derfor sigter EU i sin politik for affaldshåndtering mod at mindske affaldets miljø- og sundhedsmæssige virkninger og mod at gøre EU mere ressourceeffektivt. Lad os se nærmere på, hvad det alt sammen drejer sig om. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode vil vi dykke ned i, hvad EU gør for at sikre, at der bliver lavet mindre affald, og hvordan genanvendelse kan gøre affald til en ressource.
4: For at forhindre madspild er det først og fremmest vigtigt at vide, hvad forskellen er på madtab, madspild og bioaffald. Med madtab menes der alle de fødevarer, der går til spilde, beskadiges eller går tabt i fødevareforsyningskæden. Det kan ske, når fødevarerne produceres, høstes, pakkes, lagres, transporteres eller distribueres.
5: Madspild er, når detailhandlere, leverandører af fødevaretjenester eller forbrugere smider fødevarer ud. Der findes forskellige typer madspild. Det kan for eksempel være friske varer, som ikke ser perfekte ud og som fjernes under sortering. Et andet eksempel er fødevarer, som detailhandlere eller forbrugere smider ud, når varerne er tæt på at overskride eller har overskredet sidste salgsdato. Ordet madspild dækker også over ubrugte eller overskydende fødevarer, som husholdninger og restauranter smider ud.
4: Og endelig er der bioaffald, som kan være både madaffald og såkaldt grønt affald, altså sådan noget som haveaffald. Prøv for eksempel at forestille dig, at du får en buket blomster eller beskærer dine stueplanter. Det grønne affald, som kommer ud af det, bliver indsamlet og genanvendt på samme måde som mad, selvom det oprindeligt ikke var meningen, at det skulle spises, men blot være til pynt. I 2022 gik der ca. 132 kg mad til spilde per person i EU. Det er meget. Men hvad der er endnu mere værd at bide mærke i, er, at husholdningsaffald tegnede sig for 54% af alt madspild. Det svarer til, at hver eneste indbygger smed 72 kilo mad i skraldespanden derhjemme.
5: Det er bekymrende tal, som har fået EU til at indføre en række tiltag, direktiver og kampagner, som skal reducere mængden af madaffald og forbedre den måde, hvorpå det resterende madaffald genanvendes. Først og fremmest er der affaldsrammedirektivet, der blev vedtaget i 2018. Direktivet indgik i pakken om cirkulær økonomi, og det indførte et krav om, at bioaffald skulle indsamles særskilt fra den 1. januar 2024. Så nu skal alle EU-lande indsamle bionedbrydeligt affald. I juli 2023 foreslog Europakommissionen en målrettet ændring af affaldsrammedirektivet. Formålet med ændringen var at revurdere og justere direktivets målsætninger og tiltag.
4: Derudover har den 29. september siden 2020 været en officiel FN-dag kaldet International Dag for Bevidsthed om Fødevaretab og Madspild. EU-institutionerne ser positivt på det initiativ og har været med til på global plan at slå til lyd for bekæmpelse af madtab og madspild. Det så vi for eksempel i september 2024, hvor kommissionen igangsatte en ny kampagne med titlen Zero Waste, More Taste. I forbindelse med kampagnen udgav kommissionen en gratis kogebog, som er blevet lavet af en række berømte kokke fra hele EU. Kogebogen indeholder 27 opskrifter og er en del af et initiativ, som ikke kun har til formål at forhindre madspild, men også at fremhæve de forskellige kulinariske traditioner i EU.
5: Vi nævnte tidligere, at husholdningerne genererer over halvdelen af EU's samlede mængde madaffald. Størstedelen af det er grøntsager og frugt. Og derfor fokuserede kampagnen på, hvordan lige netop den slags fødevarer kan konserveres og tilberedes. Alt det her er selvfølgelig kun nogle få eksempler på projekter, som er blevet oprettet på EU-plan. Men hvad gør de enkelte EU-lande selv?
4: I EU-landene er private og offentlige partnere allerede i fuld gang med at finansiere projekter, der skal løse problemet med madspild og bioaffald. I Italien går Milano foran med et godt eksempel og viser, at det godt kan lade sig gøre at indsamle madaffald i en stor og tæt befolket by. Med sine mere end 1,3 millioner indbyggere er Milano den største europæiske by, der har en ordning for indsamling af madaffald, hvor hele byens befolkning deltager. Byen har oprettet en dør-til-dør-ordning med gennemsigtige poser til ikke-genanvendeligt affald og plastemballage. Ordningen gør det muligt for et til opgaven dedikeret mandskab at se, hvad der er i poserne. De kan udstede bøder, hvis affaldet ikke er sorteret korrekt.
5: Kataloniens deponeringsafgifts- og refusionsordning er endnu et glimrende eksempel på, hvordan en offentlig myndighed kan fremme særskilt indsamling af madaffald. Selvstyret i Katalonien har indført en afgift på forbrænding af bioaffald og på deponering af bioaffald på lossepladser. Tanken bag tiltaget er, at det skal være billigere at indsamle og behandle bioaffald, end at bortskaffe det med mindre miljøvenlige metoder. Mindst 50% af afgiftsprovenyet skal gå til behandling af bioaffald og restaffald. Den resterende del af provenyet tilbagebetales til de lokale myndigheder på grundlag af, hvor gode de er til at indsamle madaffald særskilt.
4: Men hvorfor er det lige, at denne form for genanvendelse er så vigtig? Svaret er, at hvis vi genanvender bioaffald, får vi endnu mere ud af det. Tag for eksempel madaffald. Når det nedbrydes, producerer det en naturlig gødning til haver og landbrugsjord. Organisk affald gøder jorden og optimerer plantevæksten. Derudover kan nogle virksomheder genindvinde madaffald og omdanne det til biogas ved hjælp af en proces kaldet metanfermentering. Formålet med processen er at udvinde den metan, der produceres ved fermentering af organisk materiale. Den udvundne biogas bruges generelt til at producere elektricitet, varme og brændstof.
5: Bekæmpelse af madspild er en nøgleprioritet i vores moderne samfund, og det er der flere grunde til. Det sparer fødevarer, mindsker miljøbelastningen fra produktionen og forbruget af fødevarer, og hjælper både virksomheder og forbrugere med at spare penge. Som forbrugere kan vi også selv gøre noget ved problemet med madspild. Så vær opmærksom på, hvad du gør med dit madaffald, og overvej lige, om resterne i køleskabet nu virkelig også behøver at blive smidt ud.
4: Denne podcast er produceret af Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
6: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek a tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Így az európai választások a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményének számítanak. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az adásunkban fontos témát járunk körbe, mégpedig azt, hogy hogyan lehet manapság a fake news korában eldönteni, hogy információink megbízható forrásból származnak-e. Honnan tudhatjuk, hogy az uniós intézmények hivatalos tájékoztatásáról van-e szó, vagy sem?
7: Az európai választásokra készülve természetesen mindenki tájékozódni kíván a jelöltekről és nézeteikről, mert számos ügyben igen nagy a tét. Az interneten viszont annyi félrevezető információ kering, hogy nehéz megállapítani, valójában mi tény és mi kitaláció. Hadd adjunk néhány támpontot, amelyek segíthetnek hatékonyan eligazodni az információ rengetegben. Kezdjük azzal, miért is olyan fontos a források megbízhatósága. Információink alapján hozunk döntéseket, és vonunk le esetleg téves következtetéseket, ha félrevezetnek bennünket. Képviselőválasztáskor ennek különösen nagy a jelentősége. Az Európai Unió intézményrendszere elég összetett. Működését csak az értheti meg igazán, aki megfelelően tájékozott.
6: Ha bármiről többet szeretnénk megtudni, általában az az első, hogy beütjük kulcsszóként egy internetes keresőbe. Ezzel nincs is semmi gond. Ám jó tudni, hogy nem feltétlenül az első helyen hozott találatok lesznek a legmegbízhatóbbak. A nagyobb látogatottság vagy fizetett tartalmak miatt ugyanis előbbre sorolhatják őket a keresőmotorok. Az a legbiztosabb, ha közvetlenül az uniós intézmények honlapjait nyitjuk meg. Ezeken a webhelyeken pontos és naprakész információkat találhatunk a szakpolitikákról, a jogalkotásról és magukról az intézményekről. Az Európai Unió legfőbb hivatalos webportálja az europa.eu. Rengeteg különböző témában szolgál hiteles információkkal.
7: És azt vajon honnan lehet tudni, hogy hivatalos uniós weboldalakon járunk? Először is az összes weboldal internet címében szerepel az europa.eu domain. Az oldalakon nyelvet lehet váltani, mert az Európai Unió összes hivatalos nyelvén rendelkezésre állnak. Alul mindig fel vannak tüntetve az egyéb uniós intézmények vagy csatornák. Az uniós weboldalakon kizárólag ellenőrzött információk és számadatok jelenhetnek meg. Olyanok, amelyeknek a tényszerűségét tudományos források és statisztikai hivatalok igazolták. Az európai intézmények a közösségi médiában is jelen vannak, saját fiókokat működtetnek. Érdemes ezeket is közvetlenül felkeresni és első kézből tájékozódni. Megbízhatóan és pontosan beszámolnak minden aktualitásról, és tisztázni tudnak fontos kérdéseket. Az ellenőrzött fiókok neve mellett általában egy kék pipa látható, jelezve hitelességüket. Az egyes képviselőcsoportoknak és képviselőjelölteknek szintén van saját hivatalos weboldaluk. Ezekre is érdemes ellátogatni, gyakran részletesen felvázolják a politikai programokat és a javaslatokat, ami megfelelő alapot ad az összehasonlításra.
6: Az is rendkívül fontos, hogy az információknak több forrásban is utána nézzünk. Ha egy adott hír különösen nyugtalanítónak vagy ellentmondásosnak tűnik, ismert és elismert hírügynökségek vagy tényellenőrzők weboldalain bizonyosodjunk meg a helytállóságáról. Végezetül tanácsos fenntartásokkal kezelni a közösségi médiában megosztott információkat. Ezeknek a felületeknek ugyan kétségtelenül megvannak az előnyeik, hiszen könnyen kapcsolatba léphetünk másokkal és lépést tarthatunk a történésekkel, ám a félretájékoztatás és a szándékos félrevezetés melegágyának számítanak. Csak azokat az információkat osszuk meg és higgyük el magunk is, amelyeknek a forrását és a szerzőjét leellenőriztük.
7: A megalapozott döntésekhez tehát megbízható és hiteles információforrásokból szükséges tájékozódni. Különösen igaz ez most, az európai választások előtti időszakban. Nem fogunk elveszni a tengernyi féligazságban és valótlanságban, illetve téves következtetésekre jutni az információdömpingben, ha hivatalos weboldalakról tájékozódunk, több forrásból is ellenőrizzük az információkat, és fenntartásokkal kezeljük az internetes tartalmakat.
6: Az európai választásokon szavazatával ön azt fogja eldönteni, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartása közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
7: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
8: Nel 2005, in occasione del 60° anniversario della liberazione di Auschwitz, una risoluzione delle Nazioni Unite ha dichiarato il 27 gennaio giornata internazionale della commemorazione delle vittime dell'Olocausto. La parola Olocausto è di origine greca e significa sacrificio mediante il fuoco. È usata per descrivere la persecuzione e l'eccidio di 6 milioni di ebrei europei per mano del regime nazista e dei suoi collaboratori. In questo podcast ripercorriamo alcuni avvenimenti accaduti in Europa prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.

0: A Maastrichti szerződés jelentőségének megértéséhez először is menjünk kicsit vissza az időben, idézzük fel a történelmi hátteret. Az európai integráció története a II. Világháború pusztítása után kezdődött. Az európai vezetők a borzalmak láttán mindenképpen meg akartak akadályozni egy újabb háborút, és úgy gondolták, hogy a tartós béke kulcsa a gazdasági együttműködés lehet. Ebből az elhatározásból hozták létre 1951-ben az Európai Szén és Acél Közösséget, majd az 1957-es római szerződésekkel az Európai Gazdasági Közösséget és az Európai Atomenergia Közösséget. A következő nagy lépést az 1986-os Egységes Európai Okmány jelentette, amely 1992-re kitűzte az egységes piac megteremtését az Európai Gazdasági Közösségen belül. Az így létrejövő egységes piac biztosította az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad mozgását. Az 1980-as évek végére azonban az Európai Gazdasági Közösség tagjai úgy érezték, hogy még szorosabb integrációra van szükség, és nem csak gazdasági, hanem politikai szempontból is szorosabbra kell fűzni együttműködésüket.
1: A Maastrichti szerződést, hivatalos nevén az Európai Unióról szóló szerződést 1992. február 7-én egy délkelet-hollandiai városban, Maastrichtban írta alá az akkori 12 tagország. A dokumentum a tagállamok ratifikációja után 1993. november 1-én lépett hatályba. A szerződés több szempontból is korszakos jelentőségű volt. Először is, hivatalosan is létrejött az Európai Unió, így az Európai Gazdasági Közösség egy szorosabban és több területen együttműködő szövetségé alakult át. A Maastrichti szerződés további fontos újításként bevezette az uniós polgárság intézményét, amely lehetővé tette a polgárok számára, hogy az Európai Unión belül szabadon mozogjanak és ott bárhol letelepedhessenek. Emellett az európai önazonosság és egység érzését erősítette az is, hogy az uniós polgárságnak köszönhetően a tagállamok állampolgárai bármely uniós országban jelöltként indulhatnak és szavazhatnak a helyi és az európai választásokon. A Maastrichti szerződés következő lényegi eleme a gazdasági és monetáris unió részletes terve volt. Az elképzelés és megvalósítás az euró bevezetésében teljesedett be. A közös pénz nem arra volt hivatott, hogy fokozza a gazdasági stabilitást és megkönnyítse az uniós tagállamok közötti kereskedelmet, illetve az unión belüli utazást. További újdonság volt, hogy a szerződés három pillérre helyezte az Európai Uniót. Az európai közösségek, valamint a gazdasági, szociális és környezetvédelmi politikák szolgáltak első pillérként. A közösülés biztonságpolitika alkotta a második pillért, amely azt kívánta szavatolni, hogy az uniós országok egységes külső jelenléttel, valamint összehangolt biztonsági stratégiával rendelkezzenek. Végezetül utolsó pillérként megjelent a bel- és igazságügy területe, amelyen belül megkezdődött a bűnüldözési, igazságügyi és bevándorlásügyi együttműködés.
0: A szerződés nagymértékben megerősítette az Európai Parlament szerepét. Az együttdöntési eljárás bevezetésével ugyanis kiterjesztette a parlament jogalkotási hatáskörét. Így az intézmény számos szakpolitikai területen az Európai Unió tanácsa mellett társjogalkotói rangra emelkedett. A szerződés az Európai Bizottságra vonatkozóan is nagyobb befolyást biztosított a parlamentnek. Azóta ugyanis a képviselők hagyhatják jóvá, illetve utasíthatják el a bizottság elnöki posztjára jelölt személy, illetve az egész biztosi testület kinevezését. Ezen kívül a parlamentnek a Maastrichti szerződés óta a költségvetési kérdésekben is nagyobb súlya van, így az intézmény jobban ellenőrizheti az EU költségvetését. A parlament szerepét érintő változások mind hozzájárultak ahhoz, hogy az EU döntéshozatali folyamata átláthatóbbá váljon, és még inkább a polgárok akaratát tükrözze.
1: A Maastrichti szerződést később az amszterdami és a nizzai szerződés igazította az aktuális fejleményekhez.
0: Az amszterdami szerződést 1997. október 2-án írták alá, és 1999. május 1-én lépett hatályba. Elsődleges célja az volt, hogy egyszerűsítse az uniós intézmények működését, és így felkészítse őket az EU jövőbeli bővítéseire. Bevezette az úgynevezett megerősített együttműködés lehetőségét. Ezzel a módszerrel az érdekelt tagállamok összefoghattak, és bizonyos területeken akkor is együttműködhettek, ha más tagországok nem akartak azonnal csatlakozni hozzájuk. Ez a rugalmasság kulcsfontosságú volt ahhoz, hogy a bővülő EU-ban a tagországok különböző igényei és érdekei ne csorbuljanak. Az amszterdami szerződés egy szociális fejezetet is beemelt az uniós jogba, és ezzel ráirányította a figyelmet a szociális jogokkal, a foglalkoztatással és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatos területek fontosságára. További célul tűzte ki a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozását, amely az uniós országok szorosabb együttműködését eredményezte olyan területeken, mint a menekültügy, a bevándorlás és az igazságszolgáltatás. A szerződés megerősítette a közös kül- és biztonságpolitikát is. Létrehozta ugyanis az uniós fődiplomata, vagyis az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének tisztségét. Ez nagyban elősegítette, hogy az unió nemzetközi szintéren egységesen tud fellépni. Az amszterdami szerződés emellett az unió hatékonyabb működése céljából intézményi reformokat vezetett be. Kiterjesztette az együttdöntési eljárást, amelynek értelmében a parlament bizonyos esetekben a tanáccsal közösen végezte a jogalkotási munkát, és más területen is növelte az Európai Parlament hatáskörét.
1: február 26-án a tagállamok aláírták a Nizzai szerződést, amely 2 évvel később lépett hatályba. Fő feladata az volt, hogy felkészítse az EU-t addigi történelme legnagyobb bővítésére, amely 2004-ben 10 új tagország, köztük Magyarország csatlakozásával valósult meg. A szerződés kiigazította a szavazati súlyokat a tanácsban, megváltoztatta az Európai Bizottság összetételét, és bővítette azokat a területeket, ahol a tanácsnak minősített többségi szavazást kellett alkalmaznia. Mindezekre a változásokra azért volt nagy szükség, hogy az EU döntéshozatali folyamatai a nagyobb számú tagországgal is hatékonyak és eredményesek maradjanak.

0: A Maastrichti szerződés, valamint az azt aktualizáló amszterdami és nizzai szerződés az európai integrációs folyamat jelentős állomásai voltak. A Maastrichti szerződés nagy horderejű politikai, gazdasági és társadalmi változásokat vezetett be, és ezzel lefektette a ma ismert EU alapjait. Az amszterdami és a nizzai szerződés erre építve tudtak tovább lépni. Kiigazították az intézményi rendszert, és felkészítették az EU-t a bővítésre. Ezek a szerződések jól tükrözik, hogy az Európai Unió dinamikus és fejlődésre képes, megfelelően tud alkalmazkodni az új kihívásokhoz és lehetőségekhez, illetve szükség esetén a reformoktól sem riad vissza. Az EU folyamatosan növekszik és változik, azonban ezek a felépítését és működését lefektető alapszerződések továbbra is sarokkövei maradnak.
1: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
2: Európski parlament nisu samo zastupnici. Iza kulisa te goleme institucije, tisuće službenika svakodnevno osiguravaju da Europska unija bude pristupačna, funkcionalna i transparentna prema svojim građanima. Na prvi pogled čini se da je tolikom institucijom nemoguće upravljati. Upravo su zato upravna tijela poput predsjedništva nezamjenjiva. Konferencija predsjednika i predsjedništvo s velikim P upravna su tijela Europskog parlamenta. Predsjedništvo čine predsjednik Europskog parlamenta, 14 potpredsjednika i 5 kvestora, koji se biraju na razdoblje od 2,5 godine uz mogućnost reizbora. U raspravama predsjedništva u slučaju neriješenog rezultata prevladava glas predsjednika. Kvestori imaju samo savjetodavnu ulogu. To znači da pomažu predsjedništvu savjetima, ali ne sudjeluju u glasanju. Predsjedništvo obavlja brojne administrativne i financijske poslove. Drugim riječima, nadležno je za sve aspekte unutarnjeg funkcioniranja Europskog parlamenta. Ono tako sastavlja nacrt proračuna i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Tako primjerice vodi računa o nekretninama parlamenta i naknadama i troškovima službenika te izrađuje interne smjernice, posebice u pogledu rada na daljinu. Također obrađuje zahtjeve koji se odnose na sjednice i može odobriti održavanje sastanaka odbora ili izaslanstava izvan uobičajenih mjesta rada. Usto priprema procjenu prihoda parlamenta i određuje iznose koji se dodjeljuju političkim strankama u Europskom parlamentu te vrijeme koje im je na raspolaganju tijekom plenarnih sjednica. No to nije sve. Predsjedništvo imenuje glavnog tajnika, koji je odgovoran za upravljanje administrativnim službama parlamenta i utvrđuje sastav i ustrojstvo tajništva. Također imenuje visoke dužnosnike. Kako bi odradilo sve svoje zadatke, predsjedništvo se u pravilu sastaje 2 puta mjesečno. Zapisnici s tih sastanaka prevode se na sva 24 službena jezika i dostavljaju svim zastupnicima, a oni imaju mogućnost postavljati pitanja o radu predsjedništva. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju.
3: L'élargissement de l'Union européenne, comment ça marche? L'Union européenne est une union politique et économique qui regroupe aujourd'hui 27 États membres. Un certain nombre de pays ont demandé à rejoindre l'Union. 7 pays sont actuellement candidats. L'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, la Turquie, l'Ukraine et la Moldavie. 3 autres sont des candidats potentiels. La Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et le Kosovo. Le processus d'adhésion à l'Union européenne est toutefois long et complexe. Écoutez ce podcast pour en savoir plus sur cette procédure. Les pays qui souhaitent rejoindre l'Union européenne doivent être des États européens. Ils doivent aussi respecter les valeurs démocratiques de l'Union, l'état de droit et posséder des institutions démocratiques stables. De plus, ils doivent être dotés d'une économie de marché viable et être en mesure d'assumer et d'exécuter les obligations qu'implique l'adhésion à l'Union. Un pays peut devenir candidat officiel une fois qu'il remplit les critères fondamentaux en matière de politique, d'économie et de réforme. Il doit aussi adopter l'intégralité de la législation européenne et accepter de rejoindre par la suite la zone euro. C'est alors que les négociations officielles avec l'Union peuvent commencer. 35 chapitres couvrant de nombreux domaines sont débattus. Ils constituent la base des négociations d'adhésion. Ces chapitres sont examinés et régulièrement évalués jusqu'à ce que chacun d'eux soit clôturé. Une fois les négociations et les réformes menées à bien, un traité d'adhésion est finalisé. Ce traité doit être ratifié par tous les États membres et par le pays candidat avant qu'il ne puisse rejoindre l'Union. Les 7 pays candidats sont les suivants. L'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie, ainsi que l'Ukraine et la Moldavie depuis juin 2022. Le chemin a été très long pour ces deux derniers pays. La guerre de la Russie contre l'Ukraine a incontestablement accéléré le processus. La Bosnie-Herzégovine, la Géorgie et le Kosovo sont toujours des candidats potentiels. Tous ces pays bénéficient d'un financement de l'Union, de conseils stratégiques ainsi que d'accords d'association qui leur donnent un accès étendu au marché intérieur de l'Union. Le Parlement européen débat et vote sur les rapports annuels relatifs à l'état d'avancement de chaque pays. Cette procédure permet d'identifier les sujets de préoccupation. Il doit aussi donner son accord avant qu'un pays ne puisse rejoindre l'Union. La présidente du Parlement, Roberta Metsola, a déclaré que le processus d'élargissement était un investissement dans la paix, la sécurité et la stabilité. Elle s'est exprimée au cours de la conférence sur la route des Balkans occidentaux en juin 2022. Le processus d'élargissement a toujours été un processus de transformation pour les pays qui souhaitent faire de l'Europe leur foyer. D'après la Commission européenne, la Serbie et le Monténégro pourraient adhérer à l'Union en 2025. Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
4: Всяка година на 13 октомври отбелязваме Международния ден на ясния език. За първи път той беше честван през 2011 година. Сигурно се питате, и какво от това? Може би не сте се замисляли, но този въпрос всъщност е много важен. Представете си, че ви канят на вечеря. Съседът ви по маса използва само думи, за които човек има нужда от тълковен речник. Доста е изнервящо, нали? Въпросният господин изглежда иска да покаже колко е умен и начетен. Използването на сложни думи или непонятни изрази не улеснява общуването, а издига стени между хората. Без да го съзнаваме, ежедневно употребяваме думи, които не всички разбират. Възможно е да използваме технически или професионален жаргон, или пък думи, понятни само за малцина избрани. Този проблем обаче има решение. Всяка дума има синоним, познат на всички, или обяснение, което помага за разбирането и съответно за сближаване в общуването. Именно това е простият ясен език. Той залага на простотата и на думи, които всички биха разбрали. Чухте подкаст, подготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
5: Konrad Adenauer je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv procesu zjednocovania Európy. Ako prvý kancelár Nemeckej spolkovej republiky tzv. Západného Nemecka po druhej svetovej vojne zásadným spôsobom ovplyvnil tak nemecké, ako aj európske dejiny. Osobná skúsenosť s obdobím nacistickej vlády mu pomohla pochopiť, že trvalý mier možno docieliť iba vďaka jednote. Adenauer zohral kľúčovú úlohu pri dosiahnutí zmierenia medzi Nemeckom a Francúzskom, dvoma historicky znepriatelenými národmi, ktoré sa napokon stali spojencami. Tým boli položené základy európskej integrácie. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavíme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Pozrime sa bližšie na cestu jedného z európskych priekopníkov. Konrad Adenauer sa narodil 5. januára 1876 v nemeckom Kolíne do skromnej, ťažko pracujúcej katolíckej rodiny. Jeho politická kariéra sa začala sobášom s Emou Vajerovou, ktorá pochádzala zo zámožnej a uznávanej kolínskej rodiny. 3 roky po svadbe sa stal pravou rukou starostu mesta Maxa Wallrafa, ktorý bol strýkom jeho manželky. Adenauerov profesionálny vzostup však zatienili osobné tragédie. V roku 1916 mu zomrela žena a on zostal sám s 3 deťmi. Okrem toho mal vážnu autonehodu a niekoľko mesiacov musel stráviť v nemocnici. Napriek nepriazni osudu sa mu ďalej darilo v jeho politickej kariére. Keď v roku 1917 starostovi Wallrafovi ponúkli miesto štátneho tajomníka na ministerstve vnútra v Berlíne, za jeho nasledovníka bol jednomyselne zvolený práve Adenauer. Ten sa tak stal najmladším starostom vo vtedajšom Prusku. V roku 1919 sa znovu oženil. Jeho 2. manželkou sa stala August Cinzerová. Mali spolu 5 detí, z ktorých však jedno zomrelo iba niekoľko dní po pôrode. Konrad Adenauer sa stal jedným z najschopnejších a najvýznamnejších politikov v Nemecku. Pre svoje republikánske ideály, idúce ruka v ruke s federalistickými a kresťanskými hodnotami, bol však nepopulárny medzi odporcami Weimarskej republiky, či už išlo o komunistov alebo nacistov. Po nástupe nacistov k moci v roku 1933 odmietol vyzdobiť Kolín hákovými krížmi. V reakcii na toho okamžite prepustili z postu starostu a vyhnali z rodného mesta. V auguste 1944 Adenauera zatkli. Podarilo sa mu síce utiec, no v septembri ho gestapo uväznilo v Brauweileri, neslávne známej nacistickej väznici nedaleko Kolína, v ktorej boli väznení a mučení viacerí politickí väzni. Po neúspešnom pokuse o atentát na Hitlera v júli 1944 ho totiž nacisti obvinili, že je odporcom režimu. V novembri toho istého roku ho nakoniec z Brauweileru prepustili. Po skončení druhej svetovej vojny postihla Adenauera ďalšia osobná strata. V marci 1948 prišiel aj o 2. manželku. Jeho kariéra však krátko na to opäť dostala ďalší impuls, keď ho v septembri 1948 zvolili za predsedu parlamentnej rady, orgánu, ktorého úlohou bolo vypracovať novú ústavu Nemeckej spolkovej republiky. Popri tom sa venoval budovaniu Kresťansko-demokratickej únie CDU s víziou zjednotiť nemeckých protestantov a katolíkov. Napokon v roku 1949 sa Konrad Adenauer stal prvým kancelárom Nemeckej spolkovej republiky. V čase zvolenia mal už 73 rokov, čo je najvyšší vek nastupujúceho kancelára v nemeckej histórii. I napriek tomu vo funkcii zotrval 14 rokov. Počas tohto obdobia bolo jeho cieľom premeniť Nemecko na stabilnú demokraciu tak, aby sa hrôzy Tretej ríše nemohli už nikdy zopakovať. Za vlády Konrada Adenauera sa západné Nemecko zmierilo so susednými krajinami a stalo sa členom Rady Európy, NATO a Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu. Adenauer sa tiež dôrazne zasadzoval za vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorého vznik odštartovala Schumannova deklarácia 9. mája 1950. Rovnako tak presadzoval zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktorá bola podpísaná v roku 1957. Vo svojom príhovore k početnému publiku vo francúzskom meste Metz v júni 1966 sa k výhodám tejto zmluvy vyjadril takto.
6: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
7: Ak sa nám podarí vytvoriť organizáciu, ktorá umožní Francúzom pochopiť, čo sa deje pri výrobe ocele a ťažbe uhlia v Nemecku, a zároveň umožní pochopiť Nemcom, čo sa deje vo Francúzsku, je táto vzájomná kontrola ten najlepší spôsob, ako robiť politiku založenú na dôvere.
6: Um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
5: Najsilnejšou stránkou Konrada Adenauera bola jeho zahraničná politika. Po skúsenostiach z druhej svetovej vojny nadobudol pevné presvedčenie, že jedinou cestou k trvalému mieru a stabilite v Európe je jednota. V roku 1963 podpísali Francúzsko a Nemecko Elizejskú zmluvu, ktorá bola známa aj ako Zmluva o priateľstve. Išlo o míľnik v procese zmierovania oboch krajín po storočí vzájomnej nevraživosti. Zmluva bola ukážkou Adenauerovej politickej stratégie, ako aj jeho vízie o úlohe Nemecka v Európe. Zatiaľ, čo Konrad Adenauer vyzýval na jednotu a bol jedným z hlavných iniciátorov francúzsko-nemeckého zmierenia, jeho vlastná krajina zažila v povojnovom období rozdelenie. A aby toho nebolo málo, v roku 1961, iba niekoľko týždňov pred spolkovými voľbami, bol postavený Berlínsky múr. Politika súvisiaca s vybudovaním múru však Adenauerovi nezabránila v tom, aby vo voľbách už po štvrtý krát zvíťazil, tentoraz v rámci koalície parlamentnej skupiny Kresťansko-demokratickej únie, Kresťansko-sociálnej únie, CDU-CSU a Slobodnej demokratickej strany FDP. Podľa dohody zastával úrad polovicu volebného obdobia, aby nakoniec v roku 1963 z funkcie odstúpil. O 3 roky neskôr vo veku 90 rokov sa vzdal aj pozície spolkového predsedu CDU. Tento krok znamenal koniec jeho politickej kariéry. Konrad Adenauer, ktorého prezývali Starec, zomrel 19. apríla 1967 vo veku 91 rokov. Na celom svete bol uznávaný ako politik, ktorému Nemci vďačia za slobodu, prosperitu a sociálne istoty. Rovnako zásadný bola jeho vplyv na formovanie Európy, v akej dnes žijeme. Walter Hallstein, prvý predseda Európskeho hospodárskeho spoločenstva, vyzdvihol Adenauerov odkaz pre európsku politiku takto.
8: Každá politika je taká silná, aká je plná nádeje. A v európskej politike je tej nádeje veľmi veľa. Za to, že je to tak, vďačíme najmä tomuto mužovi. Preto sa skláňame pred jeho presvedčením a celoživotným politickým dielom.
5: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.

0: Ön mennyit tud az Európai Parlament elnökéről? Nyilván hallotta már a nevét, és úgy gondolja, hogy fontos szerepet tölt be az Európai Unióban. Nos, lássuk, mit érdemes még tudni róla. A parlament elnöke szempontjából minden az európai választásokkal kezdődik. Ezeket 5 évente tartják, de elnököt 2,5 évente választ a parlament. Ez nem volt mindig így. 1979-ig a parlament elnökeit 1 vagy 2 évre választották. 1979 óta minden parlamenti ciklusban az első elnök választásra az európai választásokat követő első plenáris ülésen kerül sor, rendszerint júliusban. A másodikat 2,5 évvel később az 5 éves parlamenti ciklus felénél tartják. A legutóbbi elnökválasztás 2024. július 16-án volt, amikor a parlament újabb 2,5 évre, a 2027. januárjáig tartó időszakra Roberta Metsolát választotta meg.
1: Ez a parlament továbbra is minden európai háza marad. Közösen kell kiállnunk a remény politikájáért, amellett az álom mellett, amelyet Európa testesít meg. Azért a jövőképért, amelyben elődeink hittek, de még nem valósult meg. 2,5 év elteltével továbbra is arra törekszem, hogy az emberek visszanyerjék lelkesedésüket és Európába vetett hitüket. Az abba vetett hitet, hogy közös térségünket biztonságosabbá, igazságosabbá, méltányosabbá és egyenlőbbé tehetjük. A hitet, hogy együtt erősebbek és jobbak vagyunk. A hitet, hogy a mi Európánk mindenki Európája.
0: De hogyan lesz valaki az Európai Parlament elnöke? Jelöltet a parlament egyes képviselőcsoportjai állíthatnak, vagy legalább 36 képviselő. Az elnök az a jelölt lesz, aki a titkos szavazáson megszerzi a szavazatok abszolút többségét. Ehhez néha több fordulóra is szükség van. Ha 3 forduló után még mindig nincs győztes, akkor a tisztség sorsa a 3. fordulóban legtöbb szavazatot szerző 2 képviselő között dől el. Az elnököt a leadott szavazatok abszolút többségével, nem pedig a képviselők abszolút többségével kell megválasztani. Ez azt jelenti, hogy a tartózkodásokat, valamint az érvénytelen és az üres szavazatokat nem veszik figyelembe a szavazatok összeszámlálásakor. Roberta Metsolát legutóbb már az első fordulóban megválasztották, 720 képviselő közül összesen 699-en adták le a voksukat, közülük 562-en pedig rászavaztak. A megválasztott elnöknek megbízatása alatt az egyik legfontosabb feladata a plenáris ülések levezetése. Ő nyitja meg, szakítja félbe és rekeszti be az üléseket. Ő dönt továbbá a módosítások elfogadhatóságáról, a parlamentnek a tanácshoz és az Európai Bizottsághoz intézett kérdéseiről, valamint arról, hogy a napirendre kerülő jelentések megfelelnek-e a parlament saját eljárási szabályzatának. Biztosítja a rend fenntartását, megadja a szót, lezártnak nyilvánítja a vitákat, szavazásra bocsátja az egyes ügyeket és kihirdeti a szavazások eredményét. Az elnök felel továbbá az intézmény eljárási szabályzatának betartatásáért, valamint ő irányítja a parlament minden tevékenységét és képviseli az intézményt jogi ügyekben. Mindezek mellett ő elnököl a képviselőcsoportok elnökeiből álló elnökök értekezletének az ülésein, és ő vezeti a parlament elnökségének a találkozóit is, amelynek rajta kívül a 14 alelnök és az 5 kvesztora tagja. Ha ezek a testület és tisztségnevek nem ismerősek, nem kell aggódnia. Podcast sorozatunk más epizódjaiban részletesen foglalkozunk velük. Az elnök munkájának igen fontos része az is, hogy nemzetközi szinten és a többi európai intézménnyel szemben képviselje az Európai Parlamentet. Ebben a minőségében rendszeresen utazik hivatalos látogatásokra a világ minden tájára. De ez még nem minden. A parlament elnöke az Európai Tanács minden ülése előtt beszédet mond. Kifejti az Európai Parlament álláspontját a napirenden szereplő témákkal kapcsolatban, és megvitatja őket a jelenlévő állam- és kormányfőkkel. Miután a képviselők megszavazták, az elnök szentesíti aláírásával az Európai Unió költségvetését. A miniszterek tanácsával közös együttdöntési eljárás keretében elláthatja az elnöki teendőket a parlament és a tanács képviselőiből álló egyeztető bizottságban. Ezen kívül a tanács elnökével együtt aláírja az együttdöntési eljárás keretében elfogadott valamennyi jogi aktust. Végezetül az elnökhöz érkeznek be a védnökség iránti felkérések is. A védnökség révén a parlament erkölcsi támogatást nyújt különféle általa támogatott ügyekhez és rendezvényekhez. Évente korlátozott számú rendezvény védnökségét vállalja, és csak bizonyos feltételek mellett. Láthatjuk tehát, hogy a parlament elnöki tisztje kulcsfontosságú az Európai Unió működése szempontjából, és nagy felelősséggel jár. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a Europal Radio weboldalán.
2: Gach bliain, sian trúlú air is trúig váis dos na céta míle rúvám san éntas. Tá buinti gael le galar crí, faibin a respiráida agus fiú an ailse, sfeidir le trúláin áirithe damáis díen of dar DNA, lídín cíng eile an cailíocht isge agus na hirach, agus dinan dochar decha chóras. Sanam céna tá trúlú tórn i méadú gahairithe gaharcha, bíin tunachar agé ar chola ar an strós agus ar sláinte fad tírmach. Tan tú géisteach le i gcardú an chaidáin, reachtaíocht níos fearr, agus sa chláirsa tarimíis ar náil, ghain, agus laurímíis fechrúliú éir agus taring san éntas, chun is i bríon an téntas, chun i dionachar ar ar sláinte agus ar góhéil a lúidú. Níland córach i gwynnaf trúlú éir agus toring i tarlú as féin. Is cuid a crát níos lehna vartas cóhéil an éntis, é, a tá fréfahe i gunnar hí an éntis agus a cheaptar chun sláint an dinna chosint ach fin í nádórtha chaifnú agus forbert in vóna a churchan cín. Príf réim si fócas iad trúlú éir agus toring sa stratéis cóhéil seo, mar éin ach gníviacht ar sanna hiráide bihéag súlacht agus a tais trú gulegalar corclach. I gríglár an bhéidseo ar fad tá an plán gníomhaíochta saoróch rúliú. Tróchláir an éantais chun trúlú díobhálach a lídú agus ordaip níos sláintúla agus in bhuanaithe chruthú. Fiachamís ar a gaidán éir ar dús. Táirílach a dochta ag an éantas ar a dúctar a tróir mar le cailíocht éir chóhimplig a shrianan trúláin caithníní míine oxidí nitrogen agus ozón. Cenglítar leis a dror ar na bóstáit farachán ienav ar chaliacht an air, sonri íl siú agus gníhú ma harítar na tjóringacha. I fihifé cehar, avriníach na rílach agus dag caidán an eintis níos gyrra das na maltíis DNA on agriach daun da slainte. Gahairde lúidín an tror avrehna an tjóring vlientúl daur caithnínach mín, ceandas na trúláin is cuntúrtí fe níos móna a leh. Legan an téntas síis sríanta astiachtaí náisiúnta de bhuan trúláin, agus glacan rialacha sonracha darnálacha áil túnscoil talavíocht agus úmpar. Fuinse bhuar trúilithe le fad an láí an túmpar ar bóthar, le blianta beaganóas dhéirig an téntas ar chaidán astiachtaí a gás, glóisdán, venana, lorathe agus bosna, ar na chaidán sa tá teornacha níos déine i gás oxidí nitrogena agus caníní minne, buinen siad le fehiclí petrol, diesel, hibridacha agus fiú lechtracha. Ní hean túmpar ar bóthar a bháin atá gist. Tá gníomh dianta gineantas comá chun astiachtaí ó líon seoracht agus eitlíocht a lúidú. Rílachán nó breoslí in bharthana agus líon seoracht a glas, mar chuid dá stratéis i ráide níos lehine. Sa túnsclíocht, cáróig an tróir a bhrehna le astiachtaí ó láthráin túnsclíocha agus ó ermacha móra a lúidú. Tocíg na rialcha nó i bhaim ó fehifé sé. Fiachamís ar a dúlú toring, ceis na fúil có feicálach san, ach atá có diabhála ciana. Nochtar duine as gach cúigar dul bhíhéil toring a bhasra bheith na habhailte toist na tráachta. Sian toran seasta is cúis le strós, suha colata agus galar chrí. Cuireann sé isteach ar a bhíagóra chomá. Éilíonn tróir mad le toring timpleachta 2002 ar na bóstáit le bhéal toring a bhapáil agus planana gníomhaíochta a Urbert. Tá dul chun cinn déanta ach ní leor é, féin blean gníomhaíochta saoróchrúlú, fé fiche trucha fiachan an téantas le líon na naoine atá buailte le toring seasta úmpar a lúidú trucha féin géad. Mar a dúirfar beartta nó isteach, ní éadfar an spruch sá bhaint amach le stig den tréibhse ama chun trúlú toring a lúidú tá toringacha sonracha toring glacha ag an éantas, i gás trácht bóthair, iarnróid, éirárthaí agus fiú trealamh féin éir. Tá ról ríthachtach ag Parliament na Hárpa in neartú na rialacha sa. Tá sé siomhrú ar san caidán chailíochta air níos déine, foráimiú níos fear, ag brúcanna níos úlmhíní. Bhí si ar thús chainíochta i bhreagairt do scannal, astíochtaí Volkswagen. Bhol si lipéadú toring ar chlóistán agus teornacha toring níos déine. Mar sin, cé go bhfuil níos mó dulcan cín le déine fós, chun an taontas lídú ar trúlú air agus toring, agus spéirthe níos sléire, sráidna níos ciúine, agus beithana níos sláintúla in andóing. Sé Europar Radio, Radio Gréasáin Farlamint na Hárpa a chur an podcréile sa i do láthair.
3: Lost in Europe, un proiect jurnalistic transfrontalier non-profit, a primit în 2024 premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism. Investigația sa tratează un subiect tragic și urgent deopotrivă, dispariția peste 51.000 de copii migranți neînsoțiți în Europa.
4: Liberté d'expression,
5: freie Meinungsäußerung.
6: Libertà d'espressione.
7: Libertà d'espressione.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Daphne Caruana Galizia.
3: Materialul câștigător este rezultatul unei colaborări între organizații mass media din Germania, Italia, Grecia, Olanda, Belgia, Irlanda și Marea Britanie. Documentarea a scos la iveală lacune în raportările oficiale și în datele colectate despre copiii migranți dispăruți. Statistica este cutremurătoare. Din 2021 până în prezent, circa 47 de copii au dispărut zilnic în medie după ce au ajuns în Europa. Proiectul Lost in Europe a strâns date din 31 de țări și a descoperit că nu se mai știe nimic de soarta a 10.000 de copii migranți. Temerea este că mulți dintre ei au căzut victimă traficului de persoane sau sclaviei moderne. Când a primit premiul, Hesia Van Haren, cofondatoare a proiectului Lost in Europe, a declarat:
10: statele membre ale Uniunii sunt responsabile pentru acești copii și totuși ei dispar, iar noi nu știm nici măcar câți dintre ei dispar. Copiii care se deplasează singuri în Europa sunt o responsabilitate națională. Ei sunt sub protecția statului pe teritoriul căruia se află. Vi se pare acceptabil ca un copil să dispară de sub tutela dumneavoastră?
3: Nu este prima dată când jurnalismul de investigație al proiectului Lost in Europe are un impact important. În 2021, organizația a descoperit că peste 18.000 de copii migranți au dispărut în Europa între 2018 și 2020. Între timp, jurnaliștii și-au revizuit și extins documentarea. Ei au atras astfel din nou atenția asupra acestei crize, care a continuat să se agraveze de-a lungul anilor. Munca lor este o dovadă a puterii jurnalismului de a scoate la lumină adevăruri inconfortabile și de a cere să se facă dreptate. Printre publicațiile partenere ale proiectului se numără agenția de presă ANSA din Italia, postul de televiziune CNN din Statele Unite și Marea Britanie, ziarul Il Fatto Quotidiano din Italia, emisiunea de știri Tagesschau din Germania și publicația online The Journal din Irlanda. Prin intermediul acestei rețele de jurnaliști de investigație, povestea copiilor migranți dispăruți a ajuns să fie cunoscută de un public internațional. În fiecare an, la data la care a fost asasinată Daphne Caruana Galizia, Parlamentul European decernează acest premiu în onoarea ei. La ceremonia de decernare a premiului, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat:
10: este a patra ediție a premiului Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism. El ne amintește angajamentul Parlamentului față de libertatea presei, independență și pluralism ca piloni fundamentale ai democrației. Este un omagiu pentru toți jurnaliștii care își riscă zilnic viața și locul de muncă pentru a scoate la lumină adevărul, indiferent unde se află acesta sau pe cine deranjează. Este un omagiu pentru toți jurnaliștii uciși sau care își riscă viața pentru a-și face meseria.
3: Premiul a fost înființat în 2019 ca o recunoaștere a rolului neprețuit pe care îl joacă jurnalismul în protejarea valorilor Uniunii și în apărarea democrației și a drepturilor omului. La acest premiu, în valoare de 20.000 de euro, pot candida jurnaliști ale căror materiale au fost publicate în orice țară a Uniunii. Daphne Caruana Galizia a fost jurnalistă, blogăriță și activistă anticorupție din Malta, asasinată în 2017. Printre subiectele pe care le investiga se numără spălarea banilor, legăturile dintre industria pariurilor online și criminalitatea organizată, precum și programul maltez de acordare a cetățeniei pentru investitori. La mijlocul lunii octombrie 2017, Daphne Caruana Galizia a fost ucisă în apropierea locuinței de explozia unei bombe care fusese plasată sub mașina ei. Acest podcast v-a fost prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe site-ul nostru.
5: Alcide de Gasperi était un visionnaire, mais sa vision ne reposait pas sur des idéaux abstraits. Elle a été façonnée par l'expérience d'une personne qui a vécu aux frontières d'empires en mutation. En prononçant ces mots, Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, nous donne une idée de l'homme qu'était Alcide de Gasperi, un homme politique qui rêvait d'unir dans la paix les nations d'Europe. Vous écoutez un podcast de notre rubrique « L'histoire et les faits ». Dans ces épisodes, nous vous racontons l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit l'Europe, son identité et ses valeurs. Ce sont nos mères fondatrices et nos pères fondateurs.
6: Alcide de Gasperi naît à la fin du XIXe siècle dans une région de l'Empire austro-hongrois, majoritairement peuplée d'Italiens. Farouche opposant au fascisme, il fonde le parti de la démocratie chrétienne en 1943. Après la Seconde Guerre mondiale, il devient le premier président du Conseil, c'est-à-dire le premier ministre de la République italienne. Il dirige alors le pays jusqu'en 1953. Aux côtés de Konrad Adenauer et de Robert Schuman, il milite activement pour l'unité européenne. Parmi les nombreux héritages qu'il nous a laissés, il y a notamment l'idée que les nations et les peuples ont davantage à gagner en travaillant ensemble.
5: Né dans le Trentin, terre de frontières et de passages, il a vécu la transition entre deux époques. Il a vu au-delà des frontières et de l'horizon historique et a ainsi imaginé une Europe unie, un monde où la diversité pourrait représenter la force d'un grand projet commun.
6: Alcide de Gasperi est né le 3 avril 1880 dans les montagnes du Trentin ou Adige, également connu sous le nom de Tyrol du Sud. Cette région faisait alors partie de l'Empire austro-hongrois. Ses parents, très pauvres, étaient de fervents catholiques. En 1900, il s'installe à Vienne pour étudier la philologie et s'engage dans le mouvement étudiant catholique. Après avoir obtenu son diplôme, Alcide de Gasperi rentre dans le Trentin et travaille comme journaliste pour un journal catholique. À cette époque, il participe à des campagnes visant à obtenir de meilleurs droits pour la minorité italienne qui vit dans la région. Lorsque l'Empire austro-hongrois se disloque en 1918, le Trentin est rattaché à l'Italie. Un an plus tard, Alcide de Gasperi cofonde le Parti populaire italien, avant d'être élu au Parlement italien en 1921. Les années 20 sont marquées par la montée au pouvoir de Mussolini. En 1926, le parti fasciste interdit tous les autres partis politiques, y compris le Parti populaire. Ses dirigeants sont contraints d'abandonner la vie politique ou de s'exiler. Alcide de Gasperi est arrêté en 1927 et condamné à 4 ans de prison. Il est finalement libéré grâce à l'intervention du pape Pie XI, puis passe 14 ans au Vatican comme bibliothécaire. Il profite de cette période pour trouver comment concilier ses valeurs religieuses et son action politique. Il écrit alors l'ouvrage « Idee ricostruttive » ou « Idées pour la reconstruction » qui servira de fondement du Parti de la démocratie chrétienne créé secrètement en 1943.
5: Après la chute du fascisme, Alcide de Gasperi dirige son parti nouvellement formé et devient premier ministre. Il le restera jusqu'en 1953. Durant les années De Gasperi, l'Italie se reconstruit sur les bases d'une nouvelle constitution républicaine et d'institutions démocratiques plus fortes. Elle tire également parti d'une reprise économique rapide. Parmi les réformes mises en place à cette époque, on compte le droit de vote des femmes, mais aussi des réformes sur le logement, l'agriculture, le développement du sud de l'Italie et l'investissement dans l'énergie. Fervent défenseur de la coopération internationale, Alcide De Gasperi considère que l'Italie doit retrouver le rôle qu'elle occupait sur la scène mondiale. À la conférence de la paix de Paris le 10 août 1946, il représente l'Italie. Cet événement marque le retour du pays dans la communauté internationale.
7: En prenant la parole dans cette assemblée internationale, je sens que tout, hormis votre courtoisie, est contre moi. C'est avant tout mon statut d'ancien ennemi qui me donne l'impression d'être assis sur le banc des accusés. Mais aussi le fait d'avoir été convoqué ici après que les plus éminents d'entre vous ont, à la suite d'un long et laborieux débat, déjà formulé leurs conclusions.
5: Pour que l'Italie retrouve sa place sur la scène mondiale, il s'emploie à persuader le pays de faire partie du plan Marshall des États-Unis et d'adhérer à l'OTAN, à une époque où l'Italie compte encore l'un des plus grands partis communistes d'Europe de l'Ouest. Alcide De Gasperi avait compris que pour donner un avenir à l'Italie, il fallait créer un avenir pour l'Europe. Un avenir différent du passé. Et c'est ce qu'il a fait. Il avait compris la nécessité de trouver des compromis, tout en restant déterminé à ne jamais transiger sur les valeurs auxquelles il croyait et auxquelles nous croyons tous aujourd'hui.
11: En cui oggi noi tutti crediamo.
5: L'une de ses contributions les plus marquantes est son engagement en faveur de la réintégration de l'Allemagne dans la communauté internationale. Aux côtés du chancelier d'Allemagne de l'Ouest, Konrad Adenauer, et du ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, il milite activement pour l'unité européenne. Ces trois hommes, originaires de régions frontalières et persécutés par le fascisme, ont bien compris une chose. Les frontières doivent être surmontées pour mettre fin à toutes ces années de guerre. Alcide De Gasperi soutient la déclaration Schuman qui conduit à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et il promeut également l'idée d'une politique de défense européenne commune. En 1951 à Strasbourg, il s'adresse en français à l'Assemblée du Conseil de l'Europe sur l'importance de la Communauté européenne de défense.
12: Si nous ne bâtirons que des administrations communes, sans qu'il y ait une volonté politique supérieure, vivifié par un organisme central dans lequel les volontés nationales se rencontrent, se précisent et se réchauffent dans une synthèse supérieure, nous risquons que cette activité européenne, comparée aux vitalités nationales particulières, paraisse sans chaleur, sans vie idéale.
7: Alcide De Gasperi croit fermement que ses efforts visant à unifier l'Europe apporteront la paix et la démocratie au continent. Il imagine une Europe unie qui ne remplacerait pas les nations individuelles mais qui établirait un partenariat où les États se soutiennent et se renforcent mutuellement. Ses expériences dans une région frontalière, sous un régime fasciste en tant que membre d'une minorité, le persuadent que l'unité européenne est nécessaire pour panser les plaies de la guerre et empêcher de futures atrocités. Sa vision est étroitement liée sur celle de Robert Schuman et de Konrad Adenauer, les deux autres architectes de l'Union européenne.
5: Il meurt en 1954 avant de voir son rêve se réaliser. Alcide De Gasperi reste néanmoins une figure capitale de l'histoire de l'intégration européenne. Son héritage se transmet dans les valeurs et les institutions de l'Union européenne que nous connaissons aujourd'hui. Voici l'Europe imaginée par Alcide De Gasperi. Une Europe où les frontières ne limitent pas les ambitions, où la coopération conduit à une prospérité partagée. Une Europe que nous devons continuer à construire pour ceux qui viendront après nous. Une Europe fondée sur des valeurs et qui propose des solutions. Aujourd'hui et chaque jour, souvenons-nous de lui, rendons hommage à son héritage et concrétisons sa vision.
11: Et réaliseremo la sua visione.
7: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.

0: Il est donc urgent de créer des médias ciblant les jeunes locuteurs de langues moins répandues, étant donné que la plupart des médias utilisent des langues dominantes. Les locuteurs des langues régionales ou minoritaires sont plus susceptibles d'utiliser leur langue maternelle dans des contextes moins formels, comme sur WhatsApp et Facebook. Et l'utilisation d'une langue régionale ou minoritaire dépend aussi fortement de la façon dont les locuteurs autochtones et la communauté environnante l'aperçoivent. La plupart des outils de technologie linguistique, tels que les vérificateurs orthographiques, proviennent actuellement des pays anglophones et se concentrent sur les langues internationales dominantes. L'écart qui existe entre ces outils et les langues régionales ou minoritaires est énorme et ne cesse de s'élargir, car l'Internet représente la principale source de communication et de connaissances pour les jeunes. La plupart des langues européennes risquent l'extinction numérique si elles ne bénéficient pas d'un soutien technologique suffisant. Il s'agit là d'une réalité pour la majorité des langues européennes. Pourtant, les technologies de l'information et de la communication peuvent aussi être bénéfiques, car les technologies linguistiques et de traitement des données offrent des solutions pour l'apprentissage et la traduction des langues. Ce déficit nécessite de développer la technologie linguistique pour toutes les langues européennes, et en particulier pour les langues régionales ou minoritaires, ainsi que les langues qui dépendent de leur tradition orale et les langues peu répandues. Cela concerne également des langues d'État, comme le luxembourgeois, le maltais, l'irlandais et l'estonien. Pour toutes ces langues, les données nécessaires au développement des technologies linguistiques humaines, telles que la traduction automatique et les ressources vocales ou textuelles, sont actuellement rares ou limitées. En 2018, le Parlement européen a donc adopté une résolution sur l'égalité des langues à l'ère numérique. La résolution reconnaît que la mosaïque de langues de l'Union européenne représente un défi pour un marché unique numérique multilingue. L'approfondissement de la fracture numérique entre les langues largement utilisées et les langues moins répandues entraîne des disparités dans l'accès à l'information pour certaines communautés, telles que les personnes peu qualifiées, les personnes âgées, celles à faible revenu ou issues de milieux défavorisés. La résolution invite la Commission européenne à créer un centre pour la diversité linguistique et à définir des ressources linguistiques minimales pour toutes les langues européennes. Elle souligne également la nécessité d'établir un plan d'action sur la manière de promouvoir la diversité linguistique et de surmonter les barrières linguistiques dans le domaine numérique. Pour relever ces défis, la Commission a soutenu des projets de recherche et d'innovation en finançant le programme de recherche Horizon 2020, le mécanisme pour l'interconnexion en Europe et le programme Erasmus+. Ces projets comprennent le réseau européen de coordination des ressources linguistiques et le projet Diversité linguistique dans le domaine numérique. L'objectif de ces projets est d'améliorer la technologie linguistique et la présence numérique de langues peu répandues comme le basque et le breton. D'après des études, le développement numérique des langues comptant peu de locuteurs doit provenir des communautés linguistiques elles-mêmes et ne devrait pas s'appuyer sur le secteur des technologies qui ne s'intéresse pas aux langues complexes et peu répandues. Dans le prochain cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, les technologies linguistiques continueront d'être couvertes par le financement du programme Europe numérique. Le prochain programme de recherche Horizon Europe, grâce à son pilier Humanité numérique et technologie linguistique, soutiendra la préservation des langues en collectant des ressources et outils linguistiques pour protéger la plupart des langues européennes menacées d'extinction dans le monde numérique. Son programme de recherche sur l'Internet de nouvelle génération soutiendra la recherche sur l'avenir des langues dans le domaine numérique. La diversité des langues est notre patrimoine et l'Union européenne entend bien la préserver. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur le site de son think tank.
1: El Parlamento Europeo publicó a mediados de abril los resultados de la última encuesta Eurobarómetro antes de las elecciones de junio. Las conclusiones indican que a la ciudadanía le preocupa el contexto geopolítico. En este podcast de la serie Europa y yo, conoceremos más detalles sobre el Eurobarómetro de primavera de 2024 del Parlamento. Las próximas elecciones europeas se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio de 2024. El sondeo refleja que una clara mayoría de ciudadanos tiene intención de votar para elegir la composición del Parlamento Europeo. Desde la encuesta anterior, realizada el pasado otoño, ha aumentado el interés por los comicios y se tiene más conciencia de cuándo se celebrarán. 6 de cada 10 ciudadanos expresaron su interés por las próximas elecciones y más de 7 de cada 10 afirmaron tener la intención de votar. Más de 8 de cada 10 personas encuestadas coinciden en que el actual contexto geopolítico hace que votar sea aún más importante. Esto sugiere que la ciudadanía europea es muy consciente de la importancia de los comicios. Los resultados de la encuesta indican que la población europea quiere un parlamento que dé prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y al apoyo a la sanidad pública. Los siguientes puntos clave a los que le dan importancia son el apoyo a la economía y la creación de nuevos puestos de trabajo, así como la defensa y la seguridad de la Unión. A estos le siguen las cuestiones energéticas y la seguridad alimentaria. Mientras que el 40% de los encuestados opina que el papel de la Unión ha ganado importancia en los últimos años, el 35% piensa que no ha cambiado. Casi el 75% de la ciudadanía afirma que las acciones de la Unión repercuten en su vida cotidiana, y el 71% piensa que su país se beneficia de ser un Estado miembro. A las puertas del final de esta legislatura, el 81% de los encuestados tiene una imagen positiva o neutra del Parlamento Europeo. No obstante, la mayoría de la población desearía que la Eurocámara desempeñara un papel más importante. La presidenta del Parlamento, Roberta Metsola, comentaba así los resultados del sondeo. Estas elecciones serán cruciales porque decidirán qué dirección tomaremos. Todos y todas tendréis voz y voto en la configuración del futuro de Europa. Votad y no dejéis que nadie decida por vosotros. La agencia de investigación Verian realizó la encuesta en febrero para el Parlamento Europeo y participaron más de 26.000 personas de los 27 Estados miembros. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Nem sokaknak adatik meg, hogy ragyogó művészi karriert futnak be, és közben politikusként is sikeresek lesznek. Melina Mercouri már ünnepelt színésznő és nemzetközi filmsztár volt, amikor az 1967-es görögországi puccs után politikai ikonná is vált. A világot járva a diktatúra ellen, a demokrácia mellett kampányolt. A rendszer bukása után Görögország legtovább hivatalban lévő kultuszminisztere lett, és ő volt a Pánhellén Szocialista Párt egyik alapító tagja. Azon fáradozott, hogy tudatosítsa a kultúra fontosságát Európában. Szellemi öröksége olyan kezdeményezésekben él tovább, mint az Európa Kulturális Fővárosa Program és a Melina Mercouri Alapítvány. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Mária Amália Mercouri 1920-ban született Athénban. Színészetet tanult, és hamar ismert színpadi színésznő vált belőle. A szakmai áttörést a Vágy villamosa című színdarab hozta el számára 1949-ben, nem sokkal később pedig a legjobb női alakításért elnyerte a Marika Kotopuli díjat. Első filmjét a Mihalis Kakoyanis rendezte Stella című filmdrámát 1956-ban Cannes-ban is méltatták. Ott találkozott Jules Dessin amerikai filmrendezővel, aki később férje és művésztársa lett. Mercouri 1960-ban Cannes-ban elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat, az öt kategóriában Oscar-díjra jelölt Vasárnap soha című filmben nyújtott alakításáért. 1967. április 21-én, amikor épp New Yorkban lépett fel, a fülébe jutott, hogy Görögországban a hadsereg tisztjeinek egy csoportja átvette a hatalmat, és létrehozta a görög huntát, más néven az ezredesek diktatúráját. Ettől kezdve színpadi szerepléseit arra használta fel, hogy felszólaljon a hunta ellen. Szlogenje ez volt: a demokrácia győzni fog. Ő maga a rezsim 7 éves uralma alatt a világot járta, és kitartóan kampányolt a demokrácia mellett. Az ezredesek ezért megfosztották görög állampolgárságától, ám ez csak tovább tüzelte elszántságát.
3: Egyszer hajnali 4-kor felhívtak a Daily Mail-től azzal, hogy visszavonták az állampolgárságomat. Én voltam az első görög, akivel ezt megtették. Félálomban, tört angolsággal azt válaszoltam: görögnek születtem, Ő fasisztának született, és fasisztaként fog meghalni. Én görögnek születtem, és görögként is fogok meghalni.
2: A sorozatos fenyegetések és egy merénylet kísérlet sem tudták megingatni. Beszédekkel, koncertekkel és interjúkkal folytatta a harcot, amíg 1974-ben végre helyre nem állt a demokrácia Görögországban. Visszatérve Görögországba, Merkúri részt vett a Pánhellén szocialista párt megalapításában, 1977-ben pedig beválasztották a parlamentbe. A párt 1981-es választási győzelme után az ország kultuszminisztere lett. Görögország történetében ő volt az első nő ebben a tisztségben, és ő töltötte be a leghosszabb ideig. Miniszterként alapjaiban formálta át a kulturális életet, hozzáférhetővé tette a múzeumokat a polgárok számára, előmozdította a kulturális örökség szerepét az oktatásban, és olyan nagy projekteket indított útjára, mint a Szaloniki Bizánci Kultúra Múzeuma. Ekkor tájt vágott bele híres kampányába, hogy a Partenon britek által elhurcolt márványszobrait szolgáltassák vissza Görögországnak.
4: Adás Shakespeare mint to England. St. Paul's Cathedral.
3: Mit jelent az angoloknak Shakespeare, a Szent Pál székesegyház, vagy az indiaiaknak a Taj Mahal? Olaszország számára a Sixtus kápolna falfestményei. A Partenon márványszobrai népünk büszkeségei, identitásunk részei. A ma nemzedékeinek kapcsolódási pontjai a görög kiválósággal. Ezek az alkotások demokrácia és szabadságképünk megtestesülései.
2: Melina Mercuri legmaradandóbb érdeme uniós szinten az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés létrehozása volt. Sikerült meggyőznie az EU többi kultuszminiszterét, hogy a kultúrát állítsák az EU identitásának a középpontjába. 1985-ben azután éppen Athén lett Európa első kulturális fővárosa. Mindemellett már a vasfüggöny leomlása előtt sokat tett a Kelet-Európával való kulturális kapcsolat felvételért. A 90-es évek elején művészi karrierjét sem feladva visszatért a politikába. Amikor a Pánhellén szocialista párt 1993-ban újra hatalomra került, ismét ő lett a kultuszminiszter. Tevékenysége fókuszában továbbra is a kultúra és az oktatás összekapcsolása állt. Melina Mercuri 1994-ben halt meg New Yorkban. Görögországban miniszterelnöknek kijáró pompával temették el. Ez is jól mutatja, milyen hatalmas tiszteletnek örvendett honfitársai körében. Szellemi hagyatékát a Melina Mercuri Alapítvány viszi tovább, amely világszerte népszerűsíti a görög kultúrát. Színészi pályafutásának emlékére 2007 óta az alapítvány minden évben odaítéli a Melina Mercuri színművészeti díjat. A kitüntetést mindig egy fiatal színésznő kapja, Mercuri ikonikussá vált brossával együtt, amely évről évre a díjazottak között cserél gazdát. Melina Mercurit sosem a címek vagy díjak halmozása hajtotta. Amit tett, a hazája iránti szeretetből tette, amely nem maradt viszonzatlanul. Kiállása és világlátása a mai napig egész generációkat inspirál. Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
5: O Parlamento Europeu é bem mais do que apenas os seus deputados. Por detrás desta enorme instituição há milhares de pessoas que diariamente se empenham em tornar a União Europeia mais acessível, funcional e transparente para os seus cidadãos. E um tão elevado número de pessoas pode rapidamente tornar-se impossível de gerir. É por isso que os órgãos administrativos como a Mesa são indispensáveis. A Mesa, com M maiúsculo, é, juntamente com a Conferência dos Presidentes, um dos dois órgãos diretivos do Parlamento Europeu. É composta pelo Presidente do Parlamento Europeu, pelos 14 vice-presidentes e pelos 5 questores, eleitos pelo Parlamento para um período renovável de 2 anos e meio. Em caso de empate nas deliberações da mesa, o Presidente tem voto de qualidade. Os questores, por seu lado, são membros da mesa na qualidade de consultores, ou seja, prestam assistência à mesa a título consultivo, mas não podem participar nas votações. A mesa desempenha inúmeras tarefas administrativas e financeiras intraparlamentares. Por outras palavras, é responsável por todos os assuntos relativos ao funcionamento interno do Parlamento Europeu. projeta o orçamento do Parlamento e decide sobre todas as questões administrativas, organizacionais e relacionadas com o pessoal. Assim, é a mesa que gera a política imobiliária da instituição, que trata dos subsídios e das despesas dos funcionários e que elabora as orientações do Parlamento, nomeadamente no que diz respeito ao teletrabalho. Trata igualmente dos pedidos relativos à condução das sessões e pode autorizar reuniões de comissões ou delegações fora dos locais de trabalho habituais. Prepara ainda o mapa provisional das despesas do Parlamento. Além disso, determina os montantes atribuídos aos partidos políticos representados no Parlamento Europeu e o tempo que lhes é atribuído durante as sessões plenárias. Mas não é tudo. É também a mesa que nomeia o secretário-geral que dirige os serviços administrativos do Parlamento e decide a composição e a organização do secretariado-geral. Nomeia igualmente os altos funcionários. Para levar a cabo todas as suas tarefas, a mesa reúne-se habitualmente duas vezes por mês. As atas da mesa são traduzidas para as 24 línguas oficiais da UE e posteriormente impressas e distribuídas a todos os deputados. Naturalmente, qualquer deputado pode formular perguntas sobre as atividades da mesa. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europar.
6: Ever since Russia launched an illegal full-scale invasion of Ukraine in February 2022, the EU has supported Kyiv by condemning Moscow's aggression, sanctioning those responsible, and providing financial and material support. In this podcast, we'll take a further look into the situation.
7: Slava Ukraini!
8: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
9: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
10: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
11: According to the UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine, at the end of 2023, almost 2 years since Russia's invasion of Ukraine, more than 10,000 Ukrainian civilians had been killed and nearly 20,000 injured.
6: The war also resulted in a humanitarian crisis, as thousands of Ukrainians were internally displaced or fled abroad. The UN Refugee Agency expects the situation to become increasingly protracted in 2024, particularly in the eastern and southern parts of the country, where shelling and attacks on infrastructure have become a part of daily life.
11: In the coming months, more than 14.5 million people inside Ukraine will need various types of humanitarian assistance. The number of refugees seeking protection across Europe is expected to remain stable at around 6 million, with people continuing to move to host countries while others return to Ukraine.